0: 10 települése kap 1 milliárd forintot, a résztvevő települések pedig közösen fognak dönteni arról, hogy mire költik ezeket a forrásokat. Magyar Péter hozzátette, a modellben a helyi közösségek, szakemberek, gazdák és vállalkozók maguk vesznek részt a fejlesztési lehetőségek, irányok és projektek kialakításában. A világhírű svéd énekesnő Zara Larsson azzal vádolja a Fehérházat, hogy az egyik dalát embertelenséget támogató üzenetekre, a kitoloncolások népszerűsítésére használták fel közösségi média felületeiken. A kifogásolt videóban Larsson Midnight Sun című dala szól, miközben az amerikai Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatalának ügynökei megbilincselt embereket tuszkolnak járművekbe. A svéd énekesnő embertelennek nevezte a klippet, és csatlakozott azon énekesek táborához, akik kijelentették, hogy a Trump adminisztráció nem használhatja a zenéjüket.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar még elvétve kialakulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 17 fok várható, délután pedig 21 fok körüli csúcsértékre készülhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

91.2. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A bárcis gyerekekért fogtak össze a kaposvári katonák. A 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred katonái az elmúlt időszakban futónapokon és jótékonysági rendezvényen gyűjtöttek, azzal a céllal, hogy biztonságosabbá tehessék a Bárci Gusztáv módszertani központ óvodáját. Az ezred közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a gyűjtésbe a kaposvári honvédese és egy helyi cég is bekapcsolódott, és sikerült összeszedniük a szükséges összeget. Ezt követően a katonák 3 napon át dolgoztak a helyszínen, és végül megépítették a játszótér körül az eddig hiányzó kerítést. Az akciónak köszönhetően a bárcis gyerekek mostantól a szabadban is önfeledten élvezhetik a játék örömét. Amilyen könnyen jött, olyan könnyen ment is a pénz, amit egy férfi és egy nő emeltek el Fonyódon. A páros használt bútorok elszállítása miatt érkezett egy fonyódi családi házba. Kihasználva a sértett pillanatnyi figyelmetlenségét, az egyik szobában talált pénztárcából 550 000 forintot vettek el, majd távoztak. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai hamar azonosították a 23 éves nőt és a 44 éves férfit, akiket elfogtak, a megtalált pénzt pedig hiánytalanul visszaadták a tulajdonosnak. A páros ellen lopás miatt indult eljárás. Ha valaki nem kapja meg postán az iskolakezdési támogatást, mert a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 napig átvehetik a postán. Erről a kormány tájékoztatott szombaton. Azt is hozzátették, hogy az utalványokat 2027. március 15-éig lehet majd levásárolni, az átvett utalványokat pedig a kereskedők május 15-éig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál. A közlemény szerint, akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg a támogatás első 50 000 forintos részletét, ők pótlólag megkapják azt. Több mint 6600 jogosult lehet érintett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban egy hidegfront elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar még elvétve kialakulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 17 fok várható, délután pedig 21 fok körüli csúcsértékre készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
3: Hallgassátok ti is
2: a Rádió Mostot.

hangot küldöm el. A széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Folytatódik a gépész fejlesztése, jelentette be a közösségi oldalán Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Lőrinc Viktória azt írta, megszületett a hivatalos döntés, ami szerint folytatják a kaposvári Eötvös Loránd műszaki technikum Pázmány Péter utcai telephelyének fejlesztését. Erről a Magyar Közlönyben jelent meg határozat, melynek értelmében a kormány arra utasította a közlekedési és beruházási minisztert, hogy azonnali hatállyal gondoskodjon az építési beruházás megvalósításáról. Századokon átívelő leletanyaggal gazdagodott a Riprónai Múzeum. A kaposvári intézmény a Facebook oldalán számolt be a közelmúltban megtalált értékes leletekről, melyekkel a régészeti csapat a Dráva folyó partján gyarapította a múzeum gyűjteményét. A nagy mennyiségű kerámia töredék, fibula maradványok és egyéb fémtárgyak mellett egy római kori ezüstpénz, illetve egy középső császárkorhoz köthető denárius és egy bronzpénz is a megtalált tárgyak között volt. A harmadik századi érmék közül a régészek Galileus pénzét találták kiemelkedőnek, emellett több késő római kori pénzérmét is felfedeztek. A beszámoló szerint két darabban, de restaurálható állapotban került elő, egy feltehetően a Krisztus után 3. századra datálható díszsarkantyú, amit a régészek ugyancsak izgalmas leletnek ítéltek. Kihúzták szombaton az 5-ös lottó 38. heti nyertes számait, és ez már a 17. sorsolás volt, ahol nem lett teli találatos szelvény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a nyerő számsora következő volt: 3, 37, 69, 73, 86. A négy találatosok nyereménye egyenként 1.755.085 forint. A hármasok 26.515 forintot érnek, míg a kettesekért 3.780 forintot fizetnek a lottózókban. A következő héten várható nyereményösszeg az ötös lottón 3.660.000.000 forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban egy hidegfront elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar még elvétve kialakulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 17 fok várható, délután pedig 21 fok körüli csúcsértékre készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Ebben az évben is Kaposvár lakóinak véleményét, javaslatait kéri Szita Károly. A polgármester múlt hétfőn kezdte meg a Kaposvári Beszélgetések elnevezésű sorozatot, a fórum pedig ezen a héten is folytatódik. A településvezető ma a Bartók és Zrínyi utcák kereszteződésében várja a környék lakóit. Holnap az Erdősor és a Madár utca kereszteződése következik, szerdán pedig már Töröcskére megy Szita Károly. A hét utolsó állomásaként csütörtökön a kinizsi lakótelepiek mondhatják el véleményüket. Az összesen 12 állomásból álló kaposvári beszélgetések egészen október 1-ig tart. Hatodik előadásához érkezik a hónap végén a levéltári esték. A Somogy megyei levéltár a közösségi oldalán tájékoztatott a soron következő programról. Szeptember 29-én a Nobel-díjas Hevesi György családfája lesz a témája annak az előadásnak, amelyet Bárdosi Péter történész levéltáros családtörténeti kutató tart majd. Az eseménynek a levéltár Bartók Béla utcai előadóterme ad otthont. Az előadás ingyenes, de előzetesen regisztrálni kell rá. Immár 11. alkalommal rendeznek Trivium Ploggingot Szennán és környékén a hétvégén. A különleges verseny lényege, hogy a résztvevők futás vagy gyaloglás közben szemetet gyűjtenek, így egyszerre tesznek az egészségükért és a tisztább környezetért. A versenyközpont a szennai Trivium Packaging lesz, az útvonal pedig Zselickisfalut, Szilvás-Szentmárton és Pacsa irányába vezet. A táv 2 és 8 kilométer között választható. A szeptember 26-ai eseményen ingyen lehet részt venni, előzetes nevezésre azonban szükség van. Új országos hatáskörű önálló zöldhatósági csúcsszerv kezdi meg működését jövőre, jelentették be a kormányzati sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóság 2027. január 1-től kezdi el a működését. A szervezet számos feladatot lát majd el, többek között környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási feladatokat is. Emellett országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátorhulladékkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást. A főhatóságot létrehozó törvényről a kormány társadalmi egyeztetést indít. Eladó Sophia Loren egykori római villája. Az olasz főváros egyik legrégebbi útján található villa a 60-as évektől hosszú időn át volt a most vasárnap 92. születésnapját ünneplő filmsztár és férje Carlo Ponti producer közös otthona. A kétszintes villa mintegy 700 négyzetméteres. A felső szinten 5-5 hálószoba és fürdőszoba található, plusz egy könyvtár, illetve egy üvegfallal elkerített téli kert. A főépület mellett egy csaknem 500 négyzetméteres másik épületet is felépítettek. A villát mintegy 20 millió euróért kínálják.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik majd a felhőzet, de futó záporok, esetleg egy-egy zivatar még elvétve kialakulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Kora reggel 18 fok várható, délután pedig 21 fok körüli csúcsértékre készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Tudományos konferenciákkal, kerekasztal beszélgetésekkel már csütörtökön elkezdődik a Kán Egyetemi Napok. A nagy közönség szeptember 25-től 27-ig vehet részt az eseményekben, melyek között lesznek állatbemutatók, kiállítások, versenyek, családi rendezvények. A hivatalos megnyitót pénteken tartják, aznap este a Kowalski meg a Vega lesz a rendezvény sztár fellépője. Az egyetemi napok elsődleges célja a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása a szakmának, de nagy hangsúlyt kapnak a közönségprogramok is. Külön figyelmet szentelnek a gyerekeknek, akiket játékos, interaktív feladatokkal és helyszínekkel, valamint ajándékokkal várnak. Az első osztályosok ingyen látogathatják a rendezvényt, amit a Mate Kaposvári kampuszon, valamint a Pannonlovas Akadémia területén rendeznek. Újabb sikereket arattak a kötelesek. A kaposvári önkéntes tűzoltók a legerősebb tűzoltók nemzetközi versenyén mutatkoztak be három fős csapatukkal. A Vas megyei Bükkfürdőn rendezett megmérettetésen az élete első tűzoltó versenyén résztvevő Cuch Fanni az ígéretes negyedik helyet szerezte meg. Tikász Ernestina a korcsoportjának legjobbja lett, időeredményével pedig kiérdemelte a versenyt leggyorsabban teljesítő abszolút kategória első helyét is. A csapat férfi tagja, ifjabb Bodó László, az idei legjobb időt teljesítve, korcsoportján kívül ugyancsak megszerezte a verseny abszolút első helyét, így további egy éven át őrizheti a legerősebb tűzoltónak járó vándorkupát. A kiváló eredmények nyomán a csapat is dobogóra állhatott, a kötelesek a legjobb mix csapatnak járó díjat is hazahozhatták. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, közölte a miniszterelnök országjárásának szombati pécsi állomásán. Magyar Péter elmondta, a projekt első részében 10 mikrotérség, 10-10 települések kap 1 milliárd forintot, a résztvevő települések pedig közösen fognak dönteni arról, hogy mire költik ezeket a forrásokat. Magyar Péter hozzátette, a modellben a helyi közösségek, szakemberek, gazdák és vállalkozók maguk vesznek részt a fejlesztési lehetőségek, irányok és projektek kialakításában. Híreink végén pedig sport. A negyedik helyen végeztek a kaposvári kosarasok a Göcsej kupán. A Kométa KVG Kaposvári KK tartalékos csapattal érkezett a kétnapos nemzetközi megmérettetésre, melynek pénteki játéknapján a szlovén Szentcsur Gorenska volt az ellenfelük. A somogyi csapat 73-111 arányban alul maradt a mérkőzésen, így szombaton a bronzért szállhattak harcba a Phoenix Fóti Tigrisek ellen. Rosszul kezdődött a meccs, a Kométa KVG már a mérkőzés elején elveszítette Tarjáni Zsákot, akinek össze kellett varni a szemöldökét. A többiek igyekeztek helytállni, de végül 88-96 arányú vereséget szenvedtek. Az idei Göcsej kupát a szlovének nyerték, az ezüstérmet az Alakerámia ZTE KK szerezte meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik majd a felhőzet, de futó záporok, esetleg egy-egy zivatar még elvétve kialakulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Kora reggel 18 fok várható, délután pedig 21 fok körüli csúcsértékre készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
2: Nagyon-nagyon szép reggelt, Kaposvár! Szeptember 21-e van, hétfő, és lényegében ez az utolsó teljes szeptemberi hetünk, hiszen jövő héten már belépünk az októberbe. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat, és kívánok mindenkinek szép reggelt! Hát a mai reggel is hűvösen indult, és egyáltalán nem néz ki olyan szépnek a mai nap, mint amilyen a tegnapi vasárnapi volt. Nem lesz olyan csodás napsütésünk, de hát be kell írnünk ezzel, viszont mi itt a zenékkel azért igyekszünk ma is meghozni a napotokba, a hetetekbe a napsütést, tekerjetek a hangerőn, és élvezzétek minden idők legnagyobb slágereit Kaposvár rádiójában. Hamarosan ünnepelteket köszöntünk, aztán lapszemlét és kalendáriumot is hozok még ebben az órában. Na de akkor figyeljünk a muzsikákra. Egy David Guetta dal, mégpedig egy újdonság, a You and I, Me and You érkezik hamarosan, de most a napot Dua Lipával indítjuk, ez a Don't Start Now.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szeptember 21-én, azaz ma, a Mátékat és a Mirellákat ünnepeljük. A Máté, héber eredetű név, jelentése Jáve ajándéka. Ez a név olyan személyiség kialakulását támogatja, akit érdekel a körülötte lévők jóléte, és igyekszik valami módon az emberiség javára válni. Felelősségteljes és nagyvonalú, de sokszor szétszórt. Bármely munka, amely folyamatos odafigyelést, rendszerességet igényel, alkalmatlan számára. Olyan pozícióban érdemes elhelyezkednie, amelyben sok emberrel kerül kapcsolatba, és szüksége van alkotókészségére, önállóságára és találékonyságára. Mások bizalommal fordulnak hozzá, mert érzékelik, hogy szívesen segít, és nem süllyed bele a gondokba, hanem mindig az élet napos oldalát látja. A Mirella pedig a Mira olasz becéző továbbképzése. Ez a név komoly, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja, becsüli a minőséget az élet minden területén, és különösen fogékony a zenében, az irodalomban, valamint a természetben megmutatkozó szépségre. Azok az emberek jelentik a legtöbbet számára, akik nem csak lelkileg tudnak kapcsolódni hozzá, de szellemi társként is. Csak azokkal érzi magát igazán felszabadultnak, akik ismerik legbensőbb énjét. Más esetekben igen nehéz számára a természetes közvetlen megnyilvánulás, ezért sokan ridegnek és távolságtartónak gondolják. Kedves Mirellák és kedves Máték, nektek kívánunk ma boldog névnapot, na meg mindenkinek, aki ma ünnepel, egy csodálatos hétfőt kívánunk. Lorin dala a mai nap ünnepeltjeinek szól, jön az Easy Love.
0: Ez volt a Kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: vagyunk, mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Testvér oldalunk a kaposvármost.hu, ezúttal is aktuális, ezúttal is sok mindent olvashattok a digitális hasábokon. Például egy galériát találtok a hétvégi rendezvényről a Bábszintérnél. Sok-sok mosolygós arccal telt meg a Vasari Park, idén is megrendezte a Bábszintér a Park Színházi Fesztivált. Ősszel nem csak a falevelek hullanak, őszi nyereményjáték a Kaposvár moston, ezért is érdemes kattintani. Hét alkalommal várják a héten a véradókat. Vasútbiztonsági videópályázat indul középiskolásoknak. Olvashattok időjárás előrejelzést is, és azt is megtudhatjátok, hogy kik lettek az év informatika tanárai, de emellett még sok más aktualitásról is beszámolnak, például, hogy marihuána kereskedő hálózatot számoltak fel a Balatonparton, hogy 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, és a többi, és a többi. Kattintsatok, és tájékozódjatok a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
5: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: Jó reggelt kívánok, fél hét van, Bán Éva vagyok a Rádió Most rövid híreivel. Ideiglenes parkoló lezárásokra kell ma készülniük a belvárosba autózóknak. A kaposvári városüzemeltetés tájékoztatása szerint faápolási és metszési munkálatokat végeznek a Dózsa-György utcában. A parkolók ideiglenes lezárására az autók és a sofőrök biztonsága, valamint a zavartalan munkavégzés miatt van szükség. A társaság a gépjármű tulajdonosokat arra kéri, hogy ne foglalják el az érintett parkolóhelyeket, a környéken járókat pedig arra, hogy közlekedjenek fokozott körültekintéssel, és vegyék figyelembe az ideiglenes forgalmi korlátozásokat. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton a honlapján. A 100.000 forintos támogatás második, 50.000 forintos részletét utalvány formájában juttatják el a 400.000 jogosult gyermek családjához november 30-áig. Az utalványból iskolai felszereléseken, papírírószeren kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztő játékokra is fordítható a támogatás. Híreink végén pedig sport. A hétvégén újra elrajtolnak a katonák, szombaton 12-szer rendezik meg a B64 Deseda jótékonysági futógálát Kaposváron. A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezrede a hagyományokhoz híven ezúttal is a Kaposvár melletti tópartjára hívja a résztvevőket, és ahogy eddig is, most is jótékony célokra fordítják a nevezési díjakból befolyó bevételt. A verseny több távon zajlik, lesz maraton, félmaraton és félmaraton váltó, de lehet 10 kilométeres és 3,2 kilométeres távot is futni. A futógála rajtjai a Kaposvár arénától indulnak, a futók pedig távtól függően a Desedához vezető úton, valamint a tó körül teljesítik vállalásaikat.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik majd a felhőzet, de futó záporok, esetleg egy-egy zivatar még elvétve kialakulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Kora reggel 18 fok várható, délután pedig 21 fok körüli csúcsértékre készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Pinkkel és a Raise Your Glass-el indult a fél óra. Köszönjük szépen a híreket Évusnak, és hát már 6 perccel járunk fél hét után. Szép reggelt mindenkinek, egyre többen vannak az utakon, egyre többen indulnak el, hamarosan pedig az iskolák környékénél is egyre nagyobb lesz a forgalom. Vezessetek óvatosan, és legyen mindenkinek egy csodálatos hétfő reggele, induljon gördülékenyen ez a hét is. Hogyha pedig lenne közlendőtök, üzenetetek, akkor küldjétek el nekünk a 0670 32 32 355-re, akár Viberen, akár SMS-ben, vagy hívjatok fel ezen a számon. Hamarosan hozom a kalendáriumot, de most Harry Styles dalát, az American Girls érkezik a Rádió Moston. Rádió.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szeptember 21-e van, és éppen ma 235 éve született gróf Széchenyi István, politikus, író, közlekedési miniszter, a legnagyobb magyar. 95 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Larry Hagman, amerikai színész, Jockey Ewing a Dallasból. 1984 óta a mai nap a magyar dráma ünnepe, illetve 27 éve a béke napja is, szeptember 21. 98 éve született Sinkovics Imre, Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze. 143 éve megtartották Madács Imre, az ember tragédiája című művének ősbemutatóját a Nemzeti Színházban. 1929. szeptember 21-én született Kocsis Sándor futballista, a legendás aranycsapat jobb összekötője. 92 éve született Leonard Cohen, amerikai énekes, zeneszerző, költő, regényíró. Ugyanakkor ma 91 éve látta meg a napvilágot Vekerdi Tamás, pszichológus, író, műfordító. Szintén ezen a napon született 1947-ben Stephen King, amerikai író, és Bill Murray, amerikai színész, komikus is, csak ő 1950. szeptember 21-én. És végül, de nem utolsó sorban, ma 54 éve született 72-ben Liam Gallagher, az Oasis együttes énekese. Így aztán érkezik is az Oasis és a Wonderwall a rádiómoston.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Idén is lehet pályázni a Burza Hungarika ösztöndíjra, közölte a Rádió Mostnak adott pénteki interjújában Szita Károly. A polgármester emlékeztetett, hogy a Burza Hungarika Kaposvár legrégebbi ösztöndíj pályázata. Azoknak a hátrányos szociális helyzetű helyi fiataloknak szól, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, vagy még érettségi előtt állnak, esetleg már érettségiztek, de bár szándékukban áll tovább tanulni, még nem vették fel őket egyik felsőoktatási intézménybe sem. A pályázatokat az önkormányzatnál kell leadni. Bővebb információt a kaposvár.hu honlapon találhatnak az érdeklődők. Folytatódik a gépész fejlesztése, jelentette be a közösségi oldalán Somogy 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Lőrinc Viktória azt írta, megszületett a hivatalos döntés, ami szerint folytatják a kaposvári Eötvös Loránd műszaki technikum Pázmány Péter utcai telephelyének fejlesztését. Erről a Magyar Közlönyben jelent meg határozat, melynek értelmében a kormány arra utasította a közlekedési és beruházási minisztert, hogy azonnali hatállyal gondoskodjon az építési beruházás megvalósításáról. A bárcis gyerekekért fogtak össze a kaposvári katonák. A 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred katonái az elmúlt időszakban futónapokon és jótékonysági rendezvényen gyűjtöttek, azzal a céllal, hogy biztonságosabbá tehessék a Bárci Gusztáv módszertani központ óvodáját. Az ezred közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a gyűjtésbe a kaposvári honvédese és egy helyi cég is bekapcsolódott, és sikerült összeszedniük a szükséges összeget. Ezt követően a katonák 3 napon át dolgoztak a helyszínen, és végül megépítették a játszótér körül az eddig hiányzó kerítést. Az akciónak köszönhetően a bárcis gyerekek mostantól a szabadban is önfeledten élvezhetik a játék örömét. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében jövő októbertől nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Kapitány István megjegyezte, Magyarország gázellátását biztosítani tudják versenyképes áron. Többek között az állatbántalmazással szemben is felléphet az az 50 fős zöldőrség, amely a január 1-jével felálló országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül működik majd, jelentették be a kormányzati sajtótájékoztatón. A zöldőrség létrejöttével gyors és határozott fellépés várható az állatkínzással, az illegális hulladéklerakással, az erdőkárosítással, az illegális kútfúrásokkal és a kutyaviadalokkal szemben.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik majd a felhőzet, de futó záporok, esetleg egy-egy zivatar még elvétve kialakulhat. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Kora reggel 18 fok várható, délután pedig 21 fok körüli csúcsértékre készülhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Boldingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
4: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Már 7 óra is elmúlt, szeptember 21-e van, hát igen, szelesen indult ez a nap, megérkezett a hidegfront, erre már számítottunk, a tegnap is mondtuk az időjárás előrejelzésben, hogy bizony a tegnapi volt az utolsó nyárra emlékeztető nap, mert hogy mától kicsit elromlik az időjárás. Na de hamarosan erről is beszélünk részletesen, ez itt a Naprakész a Rádió Moston, kaposvári hírekkel, nagyon jó zenékkel, és velem, Rót Balázsi Hunorral. Tartsatok velünk ebben az órában is, és induljon jól a napotok. Vigyázzatok egyébként, az utakon lehetnek itt-ott letört ágak, az éjszakai szél kicsit megmetszette itt-ott a fákat. Hogyha pedig van közlekedési infotok, küldjétek el 0670-32-32-355. Nem sokára a Zaporozset hallgatjuk, most pedig Alex Warren és Jelly Roll énekel, zenél. Ez a Bloodline Rádió Moston.
6: Tick-tack!

0: Időjárás jelentés.
1: Aki már úton van, tapasztalhatta a saját bőrén is, hogy kopogtat az ősz, markáns hidegfronthoz jelentős leülést. A front hatására megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél, csapadék azonban csak néhol fordulhat elő. A nappali hőmérsékletek már csak 20 fok körül alakulnak a mai napon. A front mögött erős északnyugati áramlás alakul ki felettünk, amellyel több hullámban hűvös levegő érkezik fölénk. A következő napokban folytatódik a hidegfronti hatás, változékony szeles idő várható. A felhő átvonulásokból néhol előfordulhat futózápor, de kiterjedt csapadék nem várható, és akár hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. További lehűlés várható, a nappali hőmérsékletek 2-től már a 20 fokot sem érik el. Aztán a hét második felében, csütörtökön még marad a változékony idő, majd megnyugszik a légkör, és a hétvégére visszatér a kellemes idő. A nappali hőmérsékletek már ismét megközelíthetik a 25 fokot. Az éjszakai órákban azonban továbbra is 10 fok alá hűlhet a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
4: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Senna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit, légy a jobbikéned. Trivium Plugging.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
4: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán egyetemi napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Newl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
6: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
7: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
4: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban, a következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
7: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
8: Ezen a héten is folytatódnak a kaposvári beszélgetések. Rollereseket ellenőriztek a rendőrök. Jó reggelt kívánok, 7:30 van. A Rádió Most rövid híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A héten újabb állomásokkal folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat Kaposvár polgármesterével. Hétfőn 17 órától a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél, kedden az Erdősor és a Madár utca találkozásánál várja Szita Károly a kaposváriakat. Szerdán a Töröcskei Művelődési Háznál, csütörtökön pedig a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett rendezik meg a fórumot, szintén délután 5 órától. A hét utolsó alkalma pénteken 16 órakor lesz a Pécsi utcai harangtoronynál. A találkozón a helyiek személyesen mondhatják el észrevételeiket, javaslataikat és beszélgethetnek a városi részüket érintő kérdésekről is. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalanul közlekedő elektromos rolleresekre Kaposváron. A rendőrkapitányság és a kaposvári közterület felügyelet munkatársai az elmúlt napokban több alkalommal is ellenőrizték a rollereseket, a munkát pedig drónnal is segítették. Az intézkedések során elsősorban a sétálóövezet szabályainak betartását, a tiltott helyen történő közlekedést, valamint a másokat veszélyeztető magatartást figyelték. Tucatnyi rolleressel szemben kellett intézkedniük. A hatóságok hangsúlyozzák, az ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése, valamint a gyalogosok és a közlekedők biztonságának növelése. Bombariadó miatt fennakadások voltak tegnap este a Pécsi és a Kaposvári vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint Dombóvár állomáson hatósági intézkedés miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. A hatóság 20 óra 40 perckor engedélyezte végül a forgalom újraindítását, a járatok azonban jelentős késéssel folytatták útjukat.
0: Időjárás jelentés.
8: A reggeli órákban még több lesz felettünk a felhő, de napközben fokozatosan felszakadozik, és egyre több felé számíthatunk napsütésre. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél viszont helyenként erős lesz. Reggel 10 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig kellemes 23 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Éppen letettem a telefont, beszéltem Lacival, az Euro 6 óra taxi munkatársával, aki már dolgozik és rója Kaposvár útjait. Elmondta, hogy időnként csepereg az eső, majd eláll, majd megint csepereg, de ettől a rolleresek nem ijednek meg, mert bizony azért néhányan még most is vannak az utakon, 18 fok van odakint, és élénk hétfői forgalommal találkozunk, hogyha autóba ülünk. A Német István fasor például mindkét irányba forgalmas, a Szent Imre utca inkább lefelé, a Kontrásin és a József Attilán pedig inkább felfele nehezebb haladni. A bevezető utak értelemszerűen forgalmasak, beszélhetünk itt a Füredi útról, a Jutairól, a Kaposújlak felől érkezőkről, az Egyenesi útról, vagy a Toponári, esetleg a Taszári útvonalakról. A Hársfa utca nyilván problémás, ahogy az minden reggel lenni szokott, főként, hogyha a Hársfa végében balra szeretnénk kanyarodni. A Bajcsi-Zsilinszky utcában is sokan vannak, elsősorban a posta környékén, viszont azt mondta Laci, hogy a Dózsa-György utca egészen jól közlekedhető, nyilván itt azért mondhatni másodpercről másodpercre is változhat a helyzet. A lámpák mindenhol működnek, az iskolák környékén pedig természetesen sokan vannak, itt a Zrínyit lehet kiemelni, meg talán a református iskola Damjanics utca felüli oldalát, egy kis torlódásra lehet számítani az iskolák óvodák környékén. Vezessen mindenki óvatosan, ha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

volt Offenbach és Justin Jezzo közöse az Over You itt a Rádió Moston, és hát az az igazság, hogy a mögöttünk álló hétvégén sem lehetett nagyon unatkozni itt Kaposváron, igencsak pezsgősre sikerült az elmúlt néhány nap, ráadásul több helyszínen is remek programok közül válogathattunk. A Kattárs Fesztivál is sok érdeklődőt vonzott a belvárosba, szombaton pedig a zenei programok között ott volt például egy Olá Gergő, valamint egy Szabó Balázs bandája koncert is, de a családoknak is jutott bőven élmény, például a Vasari Parkban a Bábszintér környékén, hiszen péntektől egészen vasárnapig zajlott a Park Színházi Fesztivál, ahol elsősorban a gyerekeket és a családokat várták programokkal. Jó látni egyébként, amikor ennyi minden történik egyszerre a városban, és szinte csak azt nehéz eldönteni, hogy az ember melyik programot válassza. Ilyen volt ez a kaposvári hétvége, mozgalmas, zenés, családias, igazi szeptemberi programdömping. És hogyha minden jól megy, akkor ilyen lesz az előttünk álló hétvége is majd, ugyanis jön szeptember 25 és 27-ek között a Kán Egyetemi Napok kint az egyetemnél. Na de mi pedig innen folytatjuk zenével, Holly Johnson érkezik a Rádió Moston is, az Americanos. Hey!

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Volkswagen.
5: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
6: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Lezárult a Kattárs sorozat Kaposváron. A héten is várják a véradókat. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 3 napon át Kaposvár adott otthont a katolikus társadalmi napoknak, amelynek záró szentmiséjét a kaposvári székesegyházban tartották. A szentmisét dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A liturgián pedig többek között a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A 3 napos rendezvényen a résztvevők találkoztak, beszélgettek, imádkoztak és közösen ünnepeltek. A kattárs zászlaja a zárás után tovább indult. A következő katolikus társadalmi napok házigazdája ugyanis a szombathelyi egyházmegye lesz. 7 alkalommal várják a héten a véradókat Somogyban. Szeptember 21-e és 25-e között Kaposváron, a Magyar Állam Kincstárnál, a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Videotonnál lehet vért adni. Emellett Barcson, Lengyel-Tótiban és Somogymegyesen is várják az önkénteseket. A véradásra folyamatosan szükség van, ezért a szervezők minden egészséges, véradásra alkalmas önkéntest arra kérnek, hogy lehetőség szerint segítsen. A véradáshoz személyigazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára van szükség. Kaposváron is a biztonságos közlekedés állt a középpontban a Biztonság Hete program sorozat részeként. A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a Durácki Intézmény tanulóinak szervezett interaktív foglalkozásokat, valamint játékos programokat. A gyerekek többek között a KRESZ szabályaival és a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használatával ismerkedhettek meg. A kezdeményezés célja, hogy már fiatalkorban felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második részletéről. A 100 000 forintos támogatásból 50 000 forintot utalvány formájában kap meg november 30-áig mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalvány többek között iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, valamint egyes digitális és műszaki termékekre és fejlesztő játékokra is felhasználható. A postai kézbesítés sikertelen, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán, felhasználásukra pedig 2027. március 15-ig lesz lehetőség. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első, szintén 50 000 forintos részletet, azok pótlag kapják meg a támogatást, ez több mint 6600 jogosultat érint.
0: Időjárás jelentés.
7: A reggeli órákban még több lesz felettünk a felhő, de napközben fokozatosan felszakadozik, és egyre több felé számíthatunk napsütésre. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél viszont helyenként erős lesz. Reggel 10 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig kellemes 23 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Eminem és a Houdini nyitotta ezt az órát itt a Rádió Moston, közben pedig elmúlt 8, úgyhogy indul a Naprakész második órája. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most kapcsolódik be. Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, és 9-ig pörgetjük tovább a Naprakészt a hétfő reggelt Kaposvár Rádiójában. Jövünk további friss információkkal, érdekességekkel, hasznos tudnivalókkal, illetve természetesen zenéből sem veszünk vissza. Rögtön folytatjuk is egy premierrel. Ezt a dalt ugyanis most hallatjátok először itt a Rádió Moston, Rozé újdonságáról van szó, már is itt van a New Trick. Ez szól most Kaposvár Rádiójában.

hármas felállás, Calvin Harris, Frank Ocean és Migos. Tőlük szólt a Slide a rádió mostan, 8:45 is elmúlt, és egy hasznos, fontos témáról szeretnék beszélni, hiszen ezen a héten 7 alkalommal várják a véradókat Somogyban, ebből 4 alkalommal Kaposváron. A vérellátás és véradás kiemelt jelentőségét továbbra is fontos hangsúlyozni, hiszen vérre folyamatosan szükség van. Így tehát Kaposváron ma, szeptember 21-én 8 és fél 11 között a Magyar Államkincstár várja a véradókat, aztán holnap 9 és 18 óra között a területi vérellátó intézetben lesz véradás, a Talján Gyula utca 20-32 szám alatt. Szintén Kaposváron majd a Videotonnál szerveznek véradást 24-én 11 és 14 óra között, majd a területi vérellátóban szeptember 25-én reggel 8 és délután 3 között. Emellett lesz lehetőség vért adni Barcson, Lengyel-Tótiban és Somogy-Meggyesen is. Ezeket az időpontokat és helyszíneket nézzétek meg a kaposvármost.hu oldalán. Most pedig zenével folytatjuk, mégpedig egy Anne-Marie dallal, jön a Don't Panic 2025-ből.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
3: Hát én a népszerű filmre gondolok.
2: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Uh-huh. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak. Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
4: Két somogyi településen is új polgármestert választottak. Videós pályázatot hirdet a MÁV. Jó napot kívánok! 8:30 van, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új polgármestert választottak vasárnap Niklán és Sávolyon, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. Niklán 6 független jelölt indult, a 322 szavazó közül pedig 52,22% Hársházi Szabolcsot támogatta. Sávolyon 2 jelölt közül választhattak a helyiek, végül több mint 74%-kal Csallóné Matakovics Andrea kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét településen a választásra jogosultak mintegy fele járult az urnákhoz. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalanul közlekedő elektromos rolleresekre Kaposváron. A rendőrkapitányság és a kaposvári közterület felügyelet munkatársai az elmúlt napokban több alkalommal is ellenőrizték a rollereseket, a munkát pedig drónnal is segítették. Az intézkedések során elsősorban a sétálóövezet szabályainak betartását, a tiltott helyen történő közlekedést, valamint a másokat veszélyeztető magatartást figyelték. Tucatnyi rolleressel szemben kellett intézkedniük. A hatóságok hangsúlyozzák, az ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése, valamint a gyalogosok és a közlekedők biztonságának növelése. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdett középiskolásoknak a MÁV csoport és az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok saját videóikkal hívják fel a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire és a szabályos közlekedés fontosságára. A középiskolások egyénileg vagy csapatban legfeljebb 90 másodperces videókkal nevezhetnek november 27-én délután 4 óráig. A pályázatról további információkat a MÁV honlapján olvashatnak.
0: Időjárás jelentés.
4: Kaposváron napközben kellemes kora őszies idő várható, változóan felhős, ugyanakkor többnyire napos időre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
1: Nagyon szépen köszönjük a híreket Pál Patriciának, várjuk vissza 9-kor is. Folytatjuk a napra készt, és ajánlom figyelmetekbe továbbra is elérhetőségünket. Ha lenne mondandótok, közlekedési infótok, küldjétek el, vagy hívjatok fel és mondjátok el. 0670-3232-355. Ide várjuk SMS és Viber üzeneteiteket, telefonhívásaitokat egyaránt. Na de akkor pörgessük is tovább a reggelt itt a Rádió Moston. A London Beat jön a folytatásban, és a You Bring On The Sun, egy 1992-es örökzöld. Így lesz velünk nem sokára Shakira és Burna Boy közöse az idei Die Die. Most pedig a fél óra elején Meghan Trainort hallgatjuk, ez az All About That Bass.

0: Ezóta London Beat örök zöldje 92-ből a You Bring On The Sun, zseniális felvétel. Már közeledünk 3:49-hez, kedves hallgatók, és hát aki a hétvégén egészen pontosan pénteken a kaposvári nagypiacra látogatott, akkor kóstolhatott is. Helyi alapanyagokból frissen készült reggelivel várták a vásárlókat pénteken ugyanis a kaposvári nagypiacon. A helyszín ezúttal a 4. nyitott piacok napja országos programsorozathoz csatlakozott, és a város itt ébred mottó jegyében a piac legjellegzetesebb reggeli hangulatát idézték meg. Friss tojásételek, sonkák és zöldségek kerültek a tányérokra, ismerős kereskedők, közös kóstolók és igazi közösségi élmény várta a kilátogatókat, felidézve azt a hangulatot, amiért generációk óta érdemes piacra járni. Egyébként egy néhány fotót a kaposvári nagypiac Facebook oldalára is feltöltöttek. Összefut az ember szájában a nyál, az biztos, úgyhogy ha még nem ettetek, akkor csak később kattintsatok. Most pedig élvezzétek a zenéket, a Well Hello-val folytatjuk. Jön a Sokszor Volt Már Így a rádió mostan.
1: Ha

negyedik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: and I'll write your name.
1: A zseniális Taylor Swift énekelt, ez volt a Blank Space a Rádió Moston 2014-ből. Hát ez már egy 12 éves dal Taylor Swift-től, akit egyébként az évszázad énekesnőjének is megválasztottak. Azóta is töretlen a népszerűsége, azóta is pörgeti a legjobb zenéket, és folyamatosan megajándékozza rajongóit hatalmas slágerekkel. Nem sokára 9-et üt az óra, Pál Patricia pedig értelemszerűen jön, és hozza a híreket, majd hoz egy rövid időjárás előrejelzést is, viszont ez itt már a napra kész vége. Ez lényegében csak annyi változtat, hogy a következőkben a változatlanul jó zenék mellett hozunk érdekes infókat Kaposváron kívülről is, érdemes lesz továbbra is velünk maradni. Tegyetek így, most pedig Szakács Gergővel zárjuk ezt az órát, egy 6 éves dalt hoz nekünk a Follow the Flow frontembere, ez a Képtelen Kaposvár.

0: volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
2: Reklám. Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ezen a héten is folytatódnak a kaposvári beszélgetések. Megjelentek a részletek a dízel támogatásról. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják, 9 óra van. A héten újabb állomásokkal folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat Kaposvár polgármesterével. Hétfőn 17 órától a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél, kedden az Erdősor és a Madár utca találkozásánál várja Szita Károly a kaposváriakat. Szerdán a Töröcskei Művelődési Háznál, csütörtökön pedig a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett rendezik meg a fórumot, szintén délután 5 órától. A hét utolsó alkalma pénteken 16 órakor lesz a Pécsi utcai harangtoronynál. A találkozón a helyiek személyesen mondhatják el észrevételeiket, javaslataikat, és beszélgethetnek a városi részüket érintő kérdésekről is. 7 alkalommal várják a héten a véradókat Somogyban. Szeptember 21-e és 25-e között Kaposváron, a Magyar Állam Kincstárnál, a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Videotonnál lehet vért adni. Emellett Barcson, Lengyel-Tótiban és Somogy megyesen is várják az önkénteseket. A véradásra folyamatosan szükség van, ezért a szervezők minden egészséges, véradásra alkalmas önkéntest arra kérnek, hogy lehetőség szerint segítsen. A véradáshoz személyigazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára van szükség. Új polgármestert választottak vasárnap Niklán és Sávolyon, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. Niklán 6 független jelölt indult, a 322 szavazó közül pedig 52,22% Hársházi Szabolcsot támogatta. Sávolyon 2 jelölt közül választhattak a helyiek, végül több mint 74%-kal Csallóné Matakovics Andrea kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét településen a választásra jogosultak mintegy fele járult az urnákhoz. Kaposvári sízők is remekeltek az Alpesi Sízők Magyar Kupa sorozatában. A Pike 24 sportklub versenyzői 2 kategóriában is megszerezték az összetett első helyet. A Kaposvári Egyesület a klubok országos összesített versenyében is jól szerepelt, a 10. helyet szerezte meg, ráadásul a régió egyetlen klubjaként került be az összesített értékelésbe. Megjelent a dízelüzemű személygépkocsik után járó támogatás részletes szabályzata. A program keretében 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint járhat, a jogosultságot pedig a NAV adatai alapján állapítják meg. A támogatást 4 részletben folyósítják, a kifizetések szeptember végén kezdődnek. Az érintetteknek külön igénylést sem kell benyújtaniuk, a jogosultak automatikusan megkapják az összeget.
2: Időjárás jelentés.
4: Kaposváron napközben kellemes kora őszies idő várható, változóan felhős, ugyanakkor többnyire napos időre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Na így kell nekifutni lendületből ennek az órának. Maroon 5 és Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Ennél a dalnál azért nehéz egy helyben maradni. Elmúlt 9 óra, folytatjuk tovább itt a Rádió Moston. Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, és természetesen a következő órában is jönnek a nagy kedvencek, mellé pedig mutatunk valami egészen frisset is, sőt, rögtön most újabb dal érkezik, amely eddig még nem szólt nálunk, vagyis itt az ideje egy dalpremiérnek, ropogós, friss, mondhatni még meleg, Glazard és Tideni közös újdonsága következik, címe Analóg Fotó. Nézzük, hogyan szól először most a Rádió Moston.

David Guettát, az Alpha Wilt és Ava Maxet hallgattuk, ez volt a Forever Young, azaz örökké fiatalon. 9:50 után járunk, és van három dolog a mai naphoz köthetően kapcsolódóan, amiről beszélni kell. Ugyanis ma 235 éve született gróf Széchenyi István, politikus, író, közlekedési miniszter, ugye, mint tudjuk, a legnagyobb magyar, a Nemzeti Liberális Reform Mozgalom kezdeményezője, eszméi, működése és hatása által a modern, az új Magyarország egyik megteremtője volt. Nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény névadója, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója. Emellett a mai 1984 óta a magyar dráma ünnepe is. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 84-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját. Madács Imre, Az ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar dráma irodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzésére, újabb alkotások létrehozására. És végül, de nem utolsó sorban, a mai a béke napja, 99 óta az ENSZ béke napja, nem csak a nemzetek közti békére hívja fel a figyelmet, hanem az erőszakmentes otthonok, közösségek és iskolák is előtérbe kerülnek. És ez nagyon-nagyon fontos. Na de lazítsunk a gyeplőn, kedves hallgatók, figyeljünk oda a fontos dolgokra, a hasznos dolgokra, de élvezzük is a péntek délelőttet az Aquával, jön a Turn Back Time.

Ed Sheeran énekelt, ez volt a Shivers Rádió Moston, közelítünk 9:30-hez, és érkezik egy rövid társadalmi célú hirdetés, utána pedig megyünk tovább, és folytatjuk lendületesen a mai délelőttöt Shawn Mendezzel és a Stitches-zel.

0: Itt lesz velünk Luis Fonsi is, mégpedig Steph Londonnal és a Calypsoval. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor. És érkezik még Alle Farben is, tőle a Body Talkot hallhatjátok. Ilyen lesz a következő fél óra, maradjatok velünk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Ez volt a Village People és a YMCA, hát ennél nehéz úgy ülve maradni, hogy legalább fejben ne induljon el az a bizonyos koreográfia. Mindenki tudja, miről beszélek, a mutogatása az Y-nak, az M-nek, a C-nek és az A-nak. Elmúlt 3:40 itt a rádió moston, és hoztam egy érdekes tényt a nagyvilágból. Tudtátok, hogy a világ egyik legrövidebb menetrend szerinti repülőjárat a Skóciában közlekedik? Westray és Papa Westray szigete között a repülés nagyjából másfél perc. Kedvező szél esetén pedig még egy perc sem kell hozzá. Mire az ember kényelmesen elhelyezkedne, gyakorlatilag már készület is a leszállásra. Mi azért ennél jóval tovább maradunk együtt. Elmúlt 3:40, folytatjuk zenékkel itt a rádió mostan, és maradunk egy picit a nyárban. Vekonyz és Kalidóra érkezik, és a Mindig Nyár.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
4: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért!
5: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
6: A most érkező hidegfronttal kitisztul Kaposvár levegője. Videós pályázatot hirdetett a MÁV. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, önök pedig a Rádió Most híreit hallják. 10 óra van. Különösen aktuális most a kaposvári levegőminőség figyelése. A hétfői hidegfronttal érkező szél ugyanis most kitisztítja a levegőt. Kaposváron 20 mérőegység figyeli a levegőminőségét. Egy projekt részeként működő monitoring hálózat elsősorban a szállópor részecskék mennyiségét követi. A rendszer azért is hasznos, mert a levegőminősége a város különböző pontjain eltérő lehet. A mérőegységek folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyek bárki számára egy térképen elérhetők, sőt, még a korábbi adatok is megtekinthetők. Kaposváron is a biztonságos közlekedés állt a középpontban a Biztonság Hete program sorozat részeként. A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a Duráczki intézmény tanulóinak szervezett interaktív foglalkozásokat, valamint játékos programokat. A gyerekek többek között a KRESZ szabályaival és a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használatával ismerkedhettek meg. A kezdeményezés célja, hogy már fiatalkorban felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. Kaposvári sízők is remekeltek az Alpesi Sízők Magyar Kupa sorozatában. A Pike 24 sportklub versenyzői két kategóriában is megszerezték az összetett első helyet. A Kaposvári Egyesület a klubok országos összesített versenyében is jól szerepelt, a 10. helyet szerezte meg, ráadásul a régió egyetlen klubjaként került be az összesített értékelésbe. Csaknem 200 kg vágott fogyasztású dohányt foglaltak le a rendőrök és a pénzügyőrök Borsodabaújzemplén vármegyében. Egy kis teherautó rakterében közel 200 kg, mintegy 29 millió forint értékű dohányt találtak. A sofőr azt állította, hogy saját fogyasztásra vásárolta. Az ellenőrzés azonban egy közeli házhoz is elvezetett, ahol a pincében illegális dohányfeldolgozó üzemet találtak. Zárjegy nélküli cigaretták, dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések is előkerültek. Az ügyben jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és további bűncselekmények miatt indult eljárás. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdett középiskolásoknak a MÁV csoport és az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok saját videóikkal hívják fel a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire és a szabályos közlekedés fontosságára. A középiskolások egyénileg vagy csapatban legfeljebb 90 másodperces videókkal nevezhetnek november 27-én délután 4 óráig. A pályázatról további információkat a MÁV honlapján olvashatnak.
0: Időjárás jelentés.
6: Kaposváron napközben kellemes kora őszies idő várható, változóan felhős, ugyanakkor többnyire napos időre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
7: Túl vagyunk a 10 órán, de a lendületből egyáltalán nem veszünk vissza. Rót Balázsi Hunor vagyok, ez pedig a Rádió Most. Jön még egy rakás jó zene, úgyhogy bárhol is hallgattok minket, munkában, úton vagy éppen otthon, maradjatok velünk. Szeptember vége ide vagy oda, ezt a délelőtöt még bőven fel lehet pörgetni. Mi adjuk hozzá a zenét, nektek csak annyi a dolgotok, hogy tekerjetek a hangerőn, induljon egy újabb óra a Rádió Moston. Hamarosan egy újabb dalpremiért hozok nektek, Chaka Khan, Cool You Down című újdonságát hallhatjátok, de az órát előtte Martin Garrix és Carolina Lyon nyitja, ez a Smile. Nagy mosolyt!
8: Met you

0: Programajánló.
1: Az irodalom és a történelem kedvelőknek hoztam egy-egy témát, egy-egy programot erre a hétre. Holnap kedden 15 órától a Takács Gyula emlékházban, egészen pontosan a Dr. Kovács Sebestyén Gyula utca 9 szám alatt, egy irodalmi tea délutánra invitálnak benneteket, ahol Rozsos Gábor Ködmagány című kötetének lesz a bemutatója. Mindenkit sok szeretettel várnak, ha tehetitek, legyetek ott, a program ingyenes. Ugyanakkor 23-án szerdán, 17:30 délután a Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn című előadást hallhatjátok, láthatjátok. Dr. Tőll László, ezredes, fegyvertörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatójának előadása. A belépés ide is ingyenes, a helyszín pedig a Riprónai Múzeum, a Riprónai tér 1 szám alatt, egészen pontosan a Szántusz teremben. Úgyhogy kedves hallgatók, két csodálatos előadás, ha van időtök és tehetitek, legyetek ott.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Rádió Most, Kaposvár.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Már bekopogtatott az ősz az ablakunkon, ma felhő átvonulások váratók több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik, ahogy ezt a korareggeli órákban is tapasztalhattuk. A nappali hőmérsékletek 20-22 fok között alakulnak, késő estére pedig 16-18 fok közé hűl a levegő. Aztán kedden változóan gomoly felhős, napos idő várató, elvétve előfordulhat zápor, az északnyugati szél erős, néhol viharos lesz, a hajnali órákra 11-13 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 17-19 fok között alakulnak. Aztán szerdán szintén egy változóan gomoly felhős napra számíthatunk, az északnyugati szél akkor is élénk lesz, sőt helyenként erős, és míg hajnalban 8-11 fokra ébredünk, addig a délutáni órákban sem alakul 18-20 fok fölött a hőmérséklet. Aztán csütörtökön még marad az ehhez hasonló időjárás, de a hétvégére visszatér a kellemes idő, a nappali hőmérsékletek már ismét megközelítik a 25 fokot, viszont éjszaka nem emelkedik a hőmérő higanyszála 10 fok fölé.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
4: Hoppá.
3: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
4: Alulról várták a támadást.
3: Hát nem alulról.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ez itt a horoszkóp, bizony, drága hallgatók, és ahogy azt megszokhattátok, ma is a kossal indítunk. Hétfőn könnyen lehet, hogy valaki egy lassú vagy figyelmetlen reakcióval felbosszant, és legszívesebben azonnal megmondanád neki, mit gondolsz. Most azonban érdemes figyelned a szavaidra, mert egy túl éles megjegyzéssel olyas valakit is megsérthetsz, aki nem akart rosszat. Ha sikerül visszavenni a tempóból, délután már sokkal gördülékenyebben alakulnak a dolgaid. Bika. Harmonikus nap vár rád, amelyben a hétköznapi teendők mellett az érzelmeknek is jut hely. Egy közeli emberrel folytatott beszélgetésben olyan érzéseket is könnyebben kimondhatsz, amelyeket máskor inkább magadban tartasz. Ikrek. Egy beszélgetésben valaki megpróbálhatja ráderültetni a saját igazát, és hamar kialakulhat egy klasszikus egóharc. Ne menj bele, még akkor sem, ha pontosan tudod, hogy neked van igazad, most nem a vita megnyerése, hanem a helyzet gyors lezárása hozza meg a sikert. Rák. Egy apró kellemetlenség miatt hajlamos lehetsz úgy érezni, hogy az egész napod rosszul alakul. Ne csinálj a bolhából elefántot, amit most komoly problémának látsz, az estére valószínűleg már jelentéktelennek tűnik majd. Inkább koncentrálj arra, ami valóban fontos, mert abban most kifejezetten eredményes lehetsz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Ma lehengerlő formában lehetsz, és ezt a környezeted is észreveszi, ha tárgyalás, fontos egyeztetés vagy olyan helyzet vár rád, ahol ki kell állnod magadért, könnyen a kezedbe kerül az irányítás. A nap és a hold harmonikus fényszöge különösen támogatja, hogy egy korábban nehéznek tűnő feladat végére pontot tegyél. Szűz, ma szinte minden a helyére kerülhet, jól haladsz a feladataiddal, könnyebben egyeztetsz másokkal, és még egy korábban bizonytalan ügyben is megérkezhet a válasz. Egy apró részlet miatt azonban hajlamos lehetsz újra ellenőrizni mindent, mert attól tartasz, hogy valami nem stimmel. Most bíz jobban abban, amit már elértél, mert valóban jól alakulnak a dolgaid. Mérleg! Ma különösen jól egyensúlyozol az ész és a szív között. Egy fontos döntésnél nem hagyod, hogy kizárólag az érzelmeid, vagy kizárólag a racionalitás vezessen, és éppen ettől találod meg a számodra megfelelő megoldást. Skorpió! Végre pozitívan tekintesz előre, erre minden okod meg is van, remekül alakulnak a dolgaid, egy új terv vagy lehetőség ismét lelkesíteni kezd, ráadásul most már reálisabban látod, hogyan juthatsz el hozzá. Egy beszélgetés is megerősítheti benned, hogy érdemes tovább lépned.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a horoszkóp utolsó felvonásához. Kedves nyilas, valaki vagy valami könnyen feldühíthet, és már is azon kapod magad, hogy sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítasz egy helyzetnek, mint amekkora valójában. Ha adsz magadnak egy kis időt, sokkal jobb döntést hozhatsz. Bak! A mai nap egyik erőssége, hogy akkor is képes vagy haladni, amikor mások már elveszítenék a türelmüket. Egy elakadt feladatban végre megtalálod a gyakorlati megoldást, és még az is kiderülhet, hogy egy korábbi döntésednek most lesz igazán haszna. Ne engedd, hogy egy ingerült ember kizökkentsen a jó szériából. Vízöntő. Este a hold belép a jegyedbe, ami új lendületet adhat egy olyan ötletnek, amelyet már egy ideje dédelgetsz. Napközben viszont valaki megpróbálhat sürgetni, miközben te még nem látod minden részletét a helyzetnek. Húzd meg a határokat. És végül halak. Egy közeli kapcsolatban ma könnyen félreérthetsz egy hangsúlyt, vagy egy rövid megjegyzést, és ebből már is nagyobb problémát láthatsz, mint amekkora valójában. Mielőtt következtetéseket vonnál le, kérdezz rá arra, mire gondolt a másik. Valószínűleg egészen mást, mint amit te beleláttál.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Sabrina Carpenter énekelt, ez volt az Espresso, hát így 11 óra előtt néhány perccel, remélem, hogy mindenkinek megvolt már a napindító Espresso, nekem még nem, de az teljesen más. Viszont én elköszönök, kedves hallgatók, hiszen 11-kor Pál Patrícia hoz híreket, utána pedig Györfi Betta érkezik a stúdióba, velem pedig legközelebb csak péntek reggel 6-kor találkoztok. Nagyon köszönöm, hogy velem indítottátok szeptember utolsó teljes hetét, és ezt a hétfőt vigyázzatok magatokra, mosolyogjatok sokat, és élvezzétek a legjobb zenéket itt a rádió mostan. Eric Carmen dalával búcsúzom, jön a Hungry Eyes, Ródh Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Ezen a héten is folytatódik a kaposvári beszélgetések. Különös kincsekre bukkantak a Dráva partján. Jó napot kívánok, 11 óra van. A Rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A héten újabb állomásokkal folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat Kaposvár polgármesterével. Hétfőn 17 órától a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél, kedden az Erdősor és a Madár utca találkozásánál várja Szita Károly a kaposváriakat. Szerdán a Töröcskei Művelődési Háznál, csütörtökön pedig a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett rendezik meg a fórumot, szintén délután 5 órától. A hét utolsó alkalma pénteken 16 órakor lesz a Pécsi utcai harangtoronynál. A találkozón a helyiek személyesen mondhatják el észrevételeiket, javaslataikat, és beszélgethetnek a városi részüket érintő kérdésekről is. Faápolási munkák miatt ideiglenesen lezárnak több parkolóhelyet ma a kaposvári Dózsa-György utcában. A munkálatok idején a közlekedőket is fokozott figyelemre kérik. Az autósoknak figyelniük kell a kihelyezett korlátozásokra, és még időben el kell hagyniuk az érintett parkolóhelyeket. Római kori pénzekre és más értékes régészeti leletekre bukkantak a Drávánál a Ripőrónai Múzeum közösségi régészei. A folyóparton több évszázadból származó érméket találtak, köztük ezüst és bronz pénzeket is. A leletek között egy különleges, feltehetően 3. századi díszsarkantyú is előkerült, amely 2 darabban, de restaurálható állapotban maradt fent. A kutatás során emellett számos kerámia töredéket és fémtárgyat is találtak. Vádat emeltek egy 30-as éveiben járó nő ellen, aki a gyanú szerint egy vita közben azért támadt rá a partnerére, mert azt hitte, hogy a telefonjával videózza az eseményeket. A nő a sértettet a földre rántotta, majd többször megütötte a mellkasán. A bántalmazásnak a vádlott testvére vetett véget. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, az ügyészség pedig közérdekű munkát indítványozott a nővel szemben. Bombariadó miatt fennakadások voltak tegnap este a pécsi és a kaposvári vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint Dombóvár állomáson hatósági intézkedés miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. A hatóság 20 óra 40 perckor engedélyezte végül a forgalom újraindítását, a járatok azonban jelentős késéssel folytatták útjukat. Holtan találtak egy férfit vasárnap délután Budapesten a Gellért-hegy lábánál. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia körülbelül 17 órakor történt. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy mi vezetett a férfi halálához, így a körülmények továbbra sem tisztázottak. A rendőrség még vizsgálja az esetet és azt is, hogy pontosan mi történt.
0: Időjárás jelentés.
2: Kaposváron napközben kellemes kora őszies idő várható, változóan felhős, ugyanakkor többnyire napos időre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Hello, szép napot! 4 perccel 11 óra után üdvözlök mindenkit ezen a valóban őszies, szeles napon, ami még lehet, hogy sokaknál úgy érződik, hiszen hétfő van, hogy örökké tart. De nem. A munkaidőnek és a feladatoknak is vége lesz egyszer, és jöhet majd újra a pihenés, meg a Mango Rice dala örökké tart címmel, de előtte itt van még Pitbull és Chris Brown közösen az International Love címűjükkel. Tartsatok velünk ezúttal is. Jó munkát, kellemes rádiózást!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Smith és Niall Horan párosához csatlakoznék én is. Drive Safe című dalukat hallgattuk, biztonságosan vezessen mindenki. Legyetek óvatosak, bármerre is jártok, azt pedig tartsátok észben, hogy egyelőre a Dózsa-György utcában faápolási és meccési munkálatok miatt parkolóhelyeket zártak le ideiglenesen. Vagyis máshol tudtok megállni, ha arra felé van dolgotok, és ha csak átmennétek a Dózsa-György utcán is, legyetek nagyon körültekintőek, hiszen ideiglenes forgalmi korlátozásokra is számítani lehet. Várom tőletek is az infókat a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Bármi fontosat láttok, osszátok meg velünk. Most pedig tovább sétálunk a Quebs-szel. Jön a Vogue című daluk.

0: Britney Spears énekelte Every Time című dalát a Rádió Moston. Sajnálatos, hogy az amerikai énekesnőről utóbbi időben megjelent cikkek inkább a családjáról és a közösségi médiás szerepléseiről szól, mintsem mondjuk egy új album vagy turné bejelentéséről. Ellenben, akik rendkívül aktívak, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants. Rendszeresen megfordulnak hazánkban is, és a 92-n is. Hypnotized című daluk szólt majd, de előbb Tashmin Archer egy klasszikusát vesszük elő, a Sleeping Satellite címűt, és Cameron is jön a Feel Alive-val. Érdemes lesz maradnotok.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

Réd Elton énekelted új idegen című dalát a rádió moston, 3:42 van. A nap második felére tartogatok nektek egy szuper ajándékot. Ez egy páros belépőjegy a Kán, Kowalski meg a Vega koncertjére. Pénteken lesz. A játék viszont hamarosan. Addig is még azonban meghallgatjuk Demiano David dalát, a Cascada is zenél, jön Demi Lovato, most pedig John Newman a Cheating címűjével.

you, baby. Girl, you done something so bad to me. I

0: Reklám.
1: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
2: Újra pluggingra fel. Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts, vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
6: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
7: Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
8: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán Egyetemi Napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30, koncertkezdés este 9. Légy részese a Kán Egyetemi Napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Véget ért a kattárs Kaposváron. Továbbra is fokozottan ellenőrzik a rollereseket. Jó napot kívánok, dél van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. 3 napon át Kaposvár adott otthont a katolikus társadalmi napoknak, amelynek záró szentmiséjét a kaposvári székesegyházban tartották. A szentmisét dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A liturgián pedig többek között a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A 3 napos rendezvényen a résztvevők találkoztak, beszélgettek, imádkoztak és közösen ünnepeltek. A kattárs zászlaja a zárás után tovább indult. A következő katolikus társadalmi napok házigazdája ugyanis a szombathelyi egyházmegye lesz. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalanul közlekedő elektromos rolleresekre Kaposváron. A rendőrkapitányság és a kaposvári közterület felügyelet munkatársai az elmúlt napokban több alkalommal is ellenőrizték a rollereseket, a munkát pedig drónnal is segítették. Az intézkedések során elsősorban a sétálóövezet szabályainak betartását, a tiltott helyen történő közlekedést, valamint a másokat veszélyeztető magatartást figyelték. Tucatnyi rolleressel szemben kellett intézkedniük. A hatóságok hangsúlyozzák, az ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése, valamint a gyalogosok és a közlekedők biztonságának növelése. 7 alkalommal várják a héten a véradókat Somogyban. Szeptember 21-e és 25-e között Kaposváron, a Magyar Állam Kincstárnál, a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Videotonnál lehet vért adni. Emellett Barcson, Lengyel-Tótiban és Somogy-Meggyesen is várják az önkénteseket. A véradásra folyamatosan szükség van, ezért a szervezők minden egészséges, véradásra alkalmas önkéntest arra kérnek, hogy lehetőség szerint segítsen. A véradáshoz személyigazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára van szükség. Új polgármestert választottak vasárnap Niklán és Sávolyon, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. Niklán 6 független jelölt indult, a 322 szavazó közül pedig 52,22% Hársházi Szabolcsot támogatta. Sávolyon 2 jelölt közül választhattak a helyiek, végül több mint 74%-kal Csallóné Matakovics Andrea kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét településen a választásra jogosultak mindegy fele járult az urnákhoz. Megjelent a dízelüzemű személygépkocsik után járó támogatás részletes szabályzata. A program keretében 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint járhat, a jogosultságot pedig a NAV adatai alapján állapítják meg. A támogatást 4 részletben folyósítják, a kifizetések szeptember végén kezdődnek. Az érintetteknek külön igénylést sem kell benyújtaniuk, a jogosultak automatikusan megkapják az összeget.
0: Időjárás jelentés.
9: Kaposváron napközben kellemes kora őszies idő várható, változóan felhős, ugyanakkor többnyire napos időre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
0: Időjárás jelentést hallottak
10: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
10: Györfi Betta.
11: Bizony eltelt a nap első fele. Itt van már is a hétfő délután, 4 perccel múlt el 12 óra, legyen sok-sok vidám percben, órában részetek is, maradjon meg a lendület, meg az energia a további feladatokhoz is. Támogatásunkat megkapjátok ez ügyben is, jön az Armin Flowers ugyanis, de aztán majd Miley Cyrus az újdonságával is, még Sting is beköszön hozzánk.

0: közlekedési információk.
1: Egy balesetről kaptunk hírt, karambol történt a Füredi utcában, a Brassó és a Bem utca közti szakaszán. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet, az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, szóval legyetek résen mentők, tűzoltók a helyszínen, vigyázzatok magatokra. További infók 70 32 32 355, erre az SMS és Viber számunkra jöhetnek, meg mindjárt játszunk is, úgyhogy ezért is érdemes megjegyezni.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük!

0: Reklám. Játék következik.
1: Páros belépőt nyerhet tőlünk valaki az ősz egyik legnagyobb kaposvári bulijára. Geszti Péter, Rúzsa Magdi, Majka, a Halott Pénz, valamint a Bagosi Brothers Company után ezúttal a Kovaszki meg a Vega érkezik a Kán Egyetemi Napokra. A zenekar szeptember 25-én pénteken a Pannonlovas Akadémia színpadán ad koncertet. A kapuk 7:30-kor nyílnak, a koncert pedig este 9 órakor kezdődik. Ha ott szeretnétek lenni az ősz egyik legnagyobb kaposvári bulián, akkor figyeljetek, mert most egyetlen kérdés választ el benneteket egy páros belépőtől. A kérdés inkább kérés ez esetben. Soroljatok fel legalább 2 olyan zenei előadót, akik az elmúlt években felléptek a Kán Egyetemi Napokon. Várom a helyes válaszokat a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8:30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka! Rádió Most!

0: Játék következik.
1: Ezen a hétvégén is lesznek izgalmas programok a városban, például a Kán Egyetemi Napok rendezvénysorozata, péntek este Kovacski meg a Vega koncerttel. Erre lehetett tőlünk páros belépőjegyet nyerni, meg is történt a sorsolás, úgyhogy hívom a szerencsést.
2: Igen, tessék.
1: Halló, szép napot, kedves Renáta, én Győr Fibetta vagyok a Rádió Mostóról. Szia! Hát, ha jól sejtem, akkor egy jó bulit nem hagynál ki most pénteken, a Kán.
2: Ja, igen.
1: Szeretett Kováékat?
2: Hát igen, meg szoktuk hallgatni őket, persze.
1: És a korábbi koncertek valamelyikén is voltál már?
2: A Halott Pénz.
1: Teljesen válaszoltál, mert hogy őket is ugye beírtad, illetve Geszti Pétert az üzenetedben. Valóban, igen, ők jártak nálunk, úgyhogy a páros belépőjegy a tiéd. Szépen gratulálunk!
2: Szuper, köszönöm szépen!
1: És jó szórakozást kívánok!
2: Köszönöm szépen.
1: A jegyekért holnaptól tudsz bejönni hozzánk, jó? A szerkesztőségünkben várunk majd.
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is, szép
2: napot. Köszönöm, további szép napot. Szia.
1: Szia.
0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán Egyetemi Napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ezen a héten is folytatódik a kaposvári beszélgetések. Tisztul a város levegője. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Pál Patrícia, önök pedig a Rádió Most híreit hallják. Egy óra van. A héten újabb állomásokkal folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat Kaposvár polgármesterével. Hétfőn 17 órától a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél, kedden az Erdősor és a Madár utca találkozásánál várja Szita Károly a kaposváriakat. Szerdán a Töröcskei Művelődési Háznál, csütörtökön pedig a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett rendezik meg a fórumot, szintén délután 5 órától. A hét utolsó alkalma pénteken 16 órakor lesz a Pécsi utcai harangtoronynál. A találkozón a helyiek személyesen mondhatják el észrevételeiket, javaslataikat, és beszélgethetnek a városi részüket érintő kérdésekről is. Különösen aktuális most a kaposvári levegőminőség figyelése. A hétfői hidegfronttal érkező szél ugyanis most kitisztítja a levegőt. Kaposváron 20 mérőegység figyeli a levegő minőségét. Egy projekt részeként működő monitoring hálózat elsősorban a szállópor részecskék mennyiségét követi. A rendszer azért is hasznos, mert a levegő minősége a város különböző pontjain eltérő lehet. A mérőegységek folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyek bárki számára egy térképen elérhetők, sőt még a korábbi adatok is megtekinthetők. Római kori pénzekre és más értékes régészeti leletekre bukkantak a Drávánál a Ripörónai Múzeum közösségi régészei. A folyóparton több évszázadból származó érméket találtak, köztük ezüst és bronz pénzeket is. A leletek között egy különleges, feltehetően 3. századi díszsarkantyú is előkerült, amely két darabban, de restaurálható állapotban maradt fent. A kutatás során emellett számos kerámia töredéket és fémtárgyat is találtak. Faápolási munkák miatt ideiglenesen lezárnak több parkolóhelyet ma a kaposvári Dózsa-György utcában. A munkálatok idején a közlekedőket is fokozott figyelemre kérik. Az autósoknak figyelniük kell a kihelyezett korlátozásokra, és még időben el kell hagyniuk az érintett parkolóhelyeket. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második részletéről. A 100.000 forintos támogatásból 50.000 forintot utalvány formájában kap meg november 30-áig mintegy 400.000 jogosult gyermek családja. Az utalvány többek között iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, valamint egyes digitális és műszaki termékekre és fejlesztő játékokra is felhasználható. A postai kézbesítés sikertelen, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán, felhasználásukra pedig 2027. március 15-ig lesz lehetőség. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első, szintén 50.000 forintos részletet, azok pótlag kapják meg a támogatást, ez több mint 6.600 jogosultat érint.
0: Időjárás jelentés.
4: Kaposváron napközben kellemes kora őszies idő várható, változóan felhős, ugyanakkor többnyire napos időre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Egyszer biztos hazatalálsz, ahogy énekli nem sokára Rúzsa Magdit, de hát ez így 4 perccel 1 óra után még sokaknál biztos nagyon távolinak tűnik. És hát ha jó néhány óra vissza van még a munkaidőből, akkor egyelőre távol is a hazaút. De addig is jól érezhetitek magatokat velünk. Ahogy említettem, jön Rúzsa Magdi nem sokára Lost Frequencies, most pedig a One Republic zenél.

Egy finom bor és a Juvi Fortina, így aztán lehet lazulni. A Red Red Wine című dalukat hallgattuk a rádió moston, egy perccel múlt el 4:42, hát a pohár bor, az lehet, hogy majd csak estére csúszik, mert most még sok a feladat, és nagyon helyes. Azt meg ugye mondanom sem kell, hogy a volán mögé mindig tiszta fejjel üljetek be. Sok mindenhez kell a tiszta buksi, például, hogy jól szavazzunk. Az év kilátójára. Megvannak az idei jelöltek is, pontosabban a Zselici Csillagpark kilátója, amely a csillagvizsgálóval szemben található, ismét bekerült a 10 döntős közé. Most tehát mindenkinek a szavazatára szükség van, hogy elnyerje az év kilátója 2026 címet. A szavazatot az aktív kalandor felületén a Zselici Kardosvai kilátó képére kattintva lehet leadni. Egy IP címről, tehát mondjuk a munkahelyetekről vagy az otthonotokból 24 órán belül egyszer lehet szavazni, így akár minden nap újra leadhatjátok a voksotokat. A szavazás szeptember 28-án éjfélkor zárul majd, tehát van egy hetünk, hogy kattintsunk minden áldott nap. És mi még többször el fogjuk mondani, hogy nehogy elfelejtsétek a szavazást az év kilátója címre, amit megnyerhet tehát a Zselici Kardosvai kilátó is, vagyis a Zselici Csillagpark kilátója. De ha láthatatlanban nem szerettek szavazni, akkor tegyetek egy kirándulást, akár hétköznap is, vagy majd a hétvégén. A környék amúgy is csodálatos, ahogy a kilátó is. Nyerjen ismét valami szép címet a környék, tegyetek érte ti is. Mi pedig a jó hangulatért teszünk, így minden rendben, jön a kompaktdiszkó és a hősök, Rita Ora és David Guetta közös dala.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Szeles, de azért szép kellemes őszi napunk van ma. A napsütést ugyan zavarják felhők, és 20 foknál többet nem mutatnak a hőmérők, de ettől még nagyon jól érezhetjük magunkat ebben az időben. Az esti órákra már csak 15 fokot jósolnak, holnap reggelre pedig 10-11 fokot, viszont nem lesz több felhő felettünk, és csapadékot sem jósolnak nekünk. A keddi nap néhány fokkal még hűvösebb lesz, 17-18 fokos maximumot mondanak holnapra, szerdára 20 fokot, csütörtökre 22 fokot, aztán megint jön egy pár fokos visszaesés péntekre, de hétvégére 23-24 fokos. Gyönyörű napsütéses időt ígérnek nekünk, és egyébként egész héten többnyire a napsütésé lesz a főszerep, időnként megélénkülő szél mellett. Csapadékra nem sok esély van.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Bieberc és a BSV közös dala volt ez, aki egyszer voltam, címmel szólt a Rádió Moston. Hát nem voltak túl figyelmesek azok az autósok, akiket megkértek, hogy a Dózsa-György utcában a mai napon ne parkoljanak, szerettek volna fa ápolási és meccési munkálatokat végezni, de nem tudták ezt megtenni. A munkálatok biztonságos elvégzéséhez szükséges szabad munkaterület nem állt rendelkezésre, mert nem hagyták szabadon a parkolóhelyet a kedves autó tulajdonosok, ezért a meccést el kellett halasztani, egy következő időpontot fognak meghirdetni, legyetek kedvesek odafigyelni erre, és segítsétek ezt a munkát. A megjelölt időszakban tehát majd ne parkoljatok a Dózsa-György utcában, biztos, hogy kint lesz a pontos dátum, de amint megtudjuk mi is, hogy mikorra lett elhalasztva ez, fogjuk mondani, legyetek együttműködőek. Mi pedig azért működünk, egyrészt, hogy eljutassuk hozzátok a fontos infokat, másrészt, hogy jó kis dalokat játszunk, ezekből pedig lesz bőven a hírekig, Pitbullhoz egyet Nickelback, Ed Sheeran, és most Cyril érkezik a Stealing See You-val.

0: Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért!
3: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Takarítják a strandokat a Balatonon. Kaposvári síjelők értek el óriási sikert egy nemzetközi versenyen. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 2 órakor. 3 napon át Kaposvár adott otthont a katolikus társadalmi napoknak, amelynek záró szentmiséjét a kaposvári székesegyházban tartották. A szentmisét dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A liturgián pedig többek között a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A 3 napos rendezvényen a résztvevők találkoztak, beszélgettek, imádkoztak és közösen ünnepeltek. A kattás zászlaja a zárás után továbbindult. A következő katolikus társadalmi napok házigazdája ugyanis a szombathelyi egyházmegye lesz. Kaposváron is a biztonságos közlekedés állt a középpontban a Biztonság Hete program sorozat részeként. A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a Durácki Intézmény tanulóinak szervezett interaktív foglalkozásokat, valamint játékos programokat. A gyerekek többek között a KRESZ szabályaival és a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használatával ismerkedhettek meg. A kezdeményezés célja, hogy már fiatalkorban felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. Közösségi összefogással tették rendbe a balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek, gazoltak, emellett a part mentén és a homokpadokon található, korábban bedobált köveket is összegyűjtötték és elszállították. A munka azért is volt fontos, mert az alacsonyabb vízállásnak köszönhetően olyan part szakaszokat is elérhettek, amelyek máskor nehezebben hozzáférhetők. Az akciót a települési önkormányzat mellett a helyi horgász, polgárőr, vitorlás és turisztikai egyesület közösen szervezte. Kaposvári sízők is remekeltek az Alpesi Sízők Magyar Kupa sorozatában. A Pike 24 sportklub versenyzői 2 kategóriában is megszerezték az összetett első helyet. A Kaposvári Egyesület a klubok országos összesített versenyében is jól szerepelt, a 10. helyet szerezte meg, ráadásul a régió egyetlen klubjaként került be az összesített értékelésbe. Csaknem 200 kg vágott fogyasztású dohányt foglaltak le a rendőrök és a pénzügyőrök Borsodabaúj-Zemplén vármegyében. Egy kis teherautó rakterében közel 200 kg, mintegy 29 millió forint értékű dohányt találtak. A sofőr azt állította, hogy saját fogyasztásra vásárolta. Az ellenőrzés azonban egy közeli házhoz is elvezetett, ahol a pincében illegális dohányfeldolgozó üzemet találtak. Zárjegy nélküli cigaretták, dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések is előkerültek. Az ügyben jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és további bűncselekmények miatt indult eljárás.
0: Időjárás jelentés.
5: Kaposváron napközben kellemes kora őszies idő várható, változóan felhős, ugyanakkor többnyire napos időre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 24 fok körül alakul majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
6: Biztos, hogy fel fog csillani ebben az órában is egy-egy dal hallatán a szemetek, még a smaragd szemek is. Alex Warren hozza újdonságát ezzel a címmel, az Emerald Eyes nem sokára szól. Előtte viszont itt van Kelly Clarkson. Továbbra is rádiózzatok velünk. Yes.

Dozsa Cat a Jealous Type című dalával a rádió moston 3:43, lassan lehet menni megint a gyerkőcökért, egy újabb hétfői nap ér véget, már ami az ovit meg a sulit illeti, aztán otthon még megy a hajcihő, és kikapcsolódásként bizony ők is a mobil eszközöket már sokszor veszik a kezükbe. Na de mikor jön el az az idő, hogy a gyerek megkaphatja az első saját okostelefonját? Erről még mindig vita zajlik. A kérdés egyre több családban felmerül, és sok szülő akkor is nehezen mond nemet, ha egyébként még várna. Egy új kezdeményezést indítanak ezért, Várja telefonnal elnevezéssel, ebben próbál segíteni, szülői közösségeket hozna össze, hogy ne egyedül kelljen dönteni. A kampány egyik alapgondolata, hogy a szülőknek nem feltétlenül külön-külön kellene megküzdeniük ezzel a kérdéssel. Ha egy osztály szülei megegyeznek abban, hogy egy meghatározott ideig nem vesznek saját okostelefont a gyereküknek, akkor nem egyetlen gyereknek kell lemondani arról, amivel a többiek már rendelkeznek. Egy közösség vállal közös döntést. A kezdeményezéshez a jelenlegi visszajelzések alapján 6 intézmény 12 osztálya csatlakozott. Ez jól mutatja, hogy nem csupán elméleti gondolat már a dolog, hanem vannak közösségek, ahol a szülők együtt próbálnak időt nyerni. Nem a digitális világról kell lemondani, hanem a cél elsősorban az, hogy a saját okostelefon bevezetése kerüljön későbbre. Hogy meddig kellene várni, erre nincs minden család számára egyformán megfelelő válasz. Ez a kampány legalább az alsó tagozat 4 évének kivárását javasolja. A szervezők ugyanakkor többféle életkort is elfogadhatónak tartanak közös határként, így például az alsó tagozat végét vagy a 6. osztályt is. Lehet csatlakozni bárkinek, elsősorban az első osztályos gyerekek szüleit szólítják meg, és arra biztatják őket, hogy minél előbb beszéljenek közösen a kérdésről. A részletes információk, a szülői megállapodás és a letölthető anyagok a varjatelefonnal.hu oldalon érhetők el. Sokkal könnyebb kitartani egy közös döntés mellett, tehát, hogyha olyan osztályba jár a gyermek, amelyben a szülők hajlamos a kompromisszumra, együtt gondolkodni, akkor érdemes felvetni nekik. Érdekesség egyébként nekünk kaposváriaknak ezzel kapcsolatban, ahogy a kaposvári mami erre felhívta a figyelmet, hogy Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus, a mozgalom elindítója kaposvári származású. Várja telefonnal. Ezt az oldalt kell felkeresni, csatlakozzon Kaposvárról is, minél több osztály. De jó, hogy hozzánk is csatlakoztatok. Jön mindjárt Justin Bieber és Bitty McLean most közénk.

0: Programajánló.
1: Ma délután 17:30-kor a Liszt Ferenc Zeneiskolában Bartók Álma címmel egy interaktív előadás kezdődik Áztai Réka, Barát András, Szabó Zsófia és Znamenák Rita közreműködésével. A belépés ingyenes, szeretettel várnak minden érdeklődőt. És ma lesz női szaunaest a Virágfürdőben 7 és 10 óra között, show jellegű szauna felöntésekkel, gőzprogrammal. Holnap a Takács Gyula Emlékházban irodalmi tea délután lesz. Rozsos Gábor Ködmagány című kötetét ismerhetitek meg. 3 órától a részvétel ingyenes. A Turizmus Világnapja alkalmából épületbejárást szerveznek holnapra a kaposvári tűzoltóságon is. Találkozó a tűzoltóság előtt a Somsics Pál utcában délután 2 órakor. Folytatódik idén is a múzeumi esték előadás sorozata, szerdán 17:30-kor Nehéz páncélosok a Mohácsi csatamezőn címmel dr. Töll László ezredes fegyvertörténész, a HM6 történeti intézetének és a múzeum kutatójának előadását lehet meghallgatni ingyenesen a Ripronai Múzeumban. És Kaposvár is csatlakozik az Európai Sport Héthez. Szeptember 23-án 3 előadást lehet majd meghallgatni. Sitkei Marian gyógytornász fizioterapeuta, a sportrehabilitációs trénertől például, illetve Fekete Judit gyógytornász, sportrehabilitációs tréner és instrumentális manuálterapeuta, valamint Fehér Iván erőnléti edző is mesél majd a Körcsarnokban. Szerdán 6 órától, tehát a belépés ingyenes. A Kultik moziba csütörtökön ismét érkeznek újdonságok, például a Vadon szíve című kalandfilm Brad Pitt-tel a főszerepben és a Félre lépni szabad című romantikus vígjáték. Péntektől pedig vár mindenkit a Kán Egyetemi Napok rendezvénysorozata. A Mate Kaposvári kampuszán péntek este 9-től Kovaszki meg a Vega koncertezik a Pannonlovas Akadémián. 3 napig rengeteg érdekesség, szórakoztató program vár benneteket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

volt az It's Not Good, a Depeche Mode-tól a rádió moston, abban a reményben, hogy miközben hallgattátok is, minden rendben volt és lesz is. A nap további részében is 3 perccel múlt el 3:43 megyünk, Tiestóval tovább a Laylát hozza, Harry Styles is énekelni fog, de itt van most nekünk az Aerosmith, akikkel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy éppen 28 éve, 1998. szeptember 21-én volt listavezető az I Don't Wanna Miss a Thing című daluk. Ez lett az Aerosmith első és egyetlen amerikai Billboard 600 number one slágere. Viszont tavaly kijött egy 5 dalból álló kis EP-jük, a One More Time című, amit Youngblooddal közösen készítettek el, és ezen szerepel a My Only Angel című is. Will you cry?

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Fokozottan ellenőrzik Kaposváron az elektromos rollereseket. A héten is több helyen várják a véradókat. Jó napot kívánok, 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják.
4: Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalanul közlekedő elektromos rolleresekre Kaposváron. A rendőrkapitányság és a kaposvári közterület felügyelet munkatársai az elmúlt napokban több alkalommal is ellenőrizték a rollereseket, a munkát pedig drónnal is segítették. Az intézkedések során elsősorban a sétáló övezet szabályainak betartását, a tiltott helyen történő közlekedést, valamint a másokat veszélyeztető magatartást figyelték. Tucatnyi rolleressel szemben kellett intézkedniük. A hatóságok hangsúlyozzák, az ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése, valamint a gyalogosok és a közlekedők biztonságának növelése. 7 alkalommal várják a héten a véradókat Somogyban. Szeptember 21-e és 25-e között Kaposváron, a Magyar Állam Kincstárnál, a Területi Vérellátó Intézetben, valamint a Videotonnál lehet vért adni. Emellett Barcson, Lengyel-Tótiban és Somogy-Meggyesen is várják az önkénteseket. A véradásra folyamatosan szükség van, ezért a szervezők minden egészséges, véradásra alkalmas önkéntest arra kérnek, hogy lehetőség szerint segítsen. A véradáshoz személyigazolványra, lakcímkártyára és tajkártyára van szükség. Kaposváron is a biztonságos közlekedés állt a középpontban a Biztonság Hete program sorozat részeként. A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a Duráczki intézmény tanulóinak szervezett interaktív foglalkozásokat, valamint játékos programokat. A gyerekek többek között a KRESZ szabályaival és a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használatával ismerkedhettek meg. A kezdeményezés célja, hogy már fiatalkorban felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára.
3: A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja az új legfőbb ügyésznek. Az államfő hétfőn terjesztette a jelölést az országgyűlés elé, miután a Sándor Palota közlése szerint több lehetséges jelöltet is megvizsgált. A végső döntést a parlament hozza meg, a legfőbb ügyészt 2/3 többséggel 9 évre választják. Szatmári Zoltán korábban a fővárosi fellebbviteli főügyészségen dolgozott, majd a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Szakterületei között az információs társadalom és kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései is szerepelnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután fokozatosan csökken a felhőzet és egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 23 fok körül alakul továbbra is, estére viszont gyorsan hűlni kezd a levegő, csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
6: Ups, már be is dobtátok, hogy lépnem kell így 6 perccel 3 óra után a munkahelyetekről, hajrá, akkor nyomjátok a kuplungot, mi is tőlük a Lépnem kell című dalukat fogjuk nyomni, a gázpedált inkább ne nyomjátok, szóval óvatosan az utakon hazafelé is, majd a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számunkra jöhetnek a közlekedési infóitok is, most pedig jön Katy Perry a Woman's World-el.

legnagyobb sztárok énekelnek, zenélnek itt a rádió mostan a 91.2-n, ezután Enesztésát hallgattuk, és nagy hazai sztárok érkeznek minden évben az idősek köszöntésére, és ez idén is így lesz. Október 2-án köszöntik majd így az időseket a Kaposvár Arénában, gyorsan fogynak a belépőjegyek a rendezvényre a Turinform irodából, szóval aki szeretne eljutni oda, az vegye át a Turinform irodában a jegyét. Delhusza John és Ihos József lép fel majd ez alkalomból ingyenesen a Kaposvár Arénában. A lakcímkártyáját mindenki vigye magával igényléskor, jegyigényléskor a Turinform irodába, és érezzék majd jól magukat. Velünk is Éva Max következik ezúttal. I

0: Bizony minden tévedés tanít bennünket valamire. Szolvév és Takács Gergő közös dala szólt Minden tévedésem címmel a rádió moston. Hát vannak kisebb, nagyobb tévedések. Ugye legutóbb a 20 a csúcson adásában hallhattatok különleges eseteket, olyan rablásokról, műkincs tolvajokról, amik egészen meghökkentőek voltak, de a minap épp az ellentéte történt a Louvre-ban. Nem eltüntettek onnan festményeket, képeket, hanem kiállítottak. Itt talán elsőre nem olyan meghökkentő a dolog, de ha ismerjük a teljes történetet, akkor az lesz. Ugyanis a Mona Lisát őrző terembe két német állampolgárként azonosított elkövető két darab művet rögzített ragasztó szalaggal a falra. Az egyik képen az egyik gyanúsított látható páncélban, a másik munka pedig a két férfit ábrázolja egy nő társaságában. A két látogatót elfogták, a rendőrségnek azt mondták, hecből követték el a tettüket. A Mona Lisa képnek pedig semmi baja nem lett, olyan védőréteg mögött őrzik. A két férfit a múzeum falainak megrongálása miatt tartóztatták le, és eljárás indult ellenük. A Louvre filmbe illő 2025-ös kirámolásáról Mao és Moli ugye a 20 csúcsomban meséltek. Csütörtökön pedig várható az új adás, majd a srácoktól megint írtó érdekes dolgokról mesélnek, de még egy kicsit visszatekintünk a múlt heti adásra.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hallottatok már a Rózsaszín párducokról?
3: Hát én a népszerű filmre gondolok.
2: Így van, de nem, ők a Rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a Rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak. Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Hennessy és Lisa Left Eye Lopez közös dala volt a Never Be The Same Again című a rádió. Mostan egy perc múlva lesz 3:47, Charlie Puth érkezik, Paloma Faith, az Erasure és egy ausztrál duó, akik a 2023-as Won't Forget You című dalukkal bizony óriási népszerűségre tettek szert. Southról van szó, és bár nem olyan felszabadult boldog dal ez, de olyan is van, amikor valaki vagy valami véget ér, de az emléke megmarad, ami közös napunknak is remélem. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Reklám.
1: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán Egyetemi Napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iszkiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
2: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
3: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30-566-16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ezen a héten is folytatódik a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozat. Jó napot kívánok, 4 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A héten újabb állomásokkal folytatódik a Kaposvári Beszélgetés sorozat Kaposvár polgármesterével. Hétfőn 17 órától a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél, kedden az Erdősor és a Madár utca találkozásánál várja Szita Károly a kaposváriakat. Szerdán a Töröcskei Művelődési Háznál, csütörtökön pedig a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett rendezik meg a fórumot, szintén délután 5 órától. A hét utolsó alkalma pénteken 16 órakor lesz a Pécsi utcai harangtoronynál. A találkozón a helyiek személyesen mondhatják el észrevételeiket, javaslataikat, és beszélgethetnek a városi részüket érintő kérdésekről is. Új polgármestert választottak vasárnap Niklán és Sávolyon, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. Niklán 6 független jelölt indult, a 322 szavazó közül pedig 52,22% Hársházi Szabolcsot támogatta. Sávolyon 2 jelölt közül választhattak a helyiek, végül több mint 74%-kal Csallóné Matakovics Andrea kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét településen a választásra jogosultak mintegy fele járult az urnákhoz. Kaposvári sízők is remekeltek az Alpesi Sízők Magyar Kupa sorozatában. A Pike 24 sportklub versenyzői 2 kategóriában is megszerezték az összetett első helyet. A Kaposvári Egyesület a klubok országos összesített versenyében is jól szerepelt, a 10. helyet szerezte meg, ráadásul a régió egyetlen klubjaként került be az összesített értékelésbe. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második részletéről. A 100.000 forintos támogatásból 50.000 forintot utalvány formájában kap meg november 30-áig mintegy 400.000 jogosult gyermek családja. Az utalvány többek között iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, valamint egyes digitális és műszaki termékekre és fejlesztő játékokra is felhasználható. A postai kézbesítés sikertelen, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán, felhasználásukra pedig 2027. március 15-ig lesz lehetőség. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első, szintén 50.000 forintos részletet, azok pótlag kapják meg a támogatást, ez több mint 6.600 jogosultat érint.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 23 fok körül alakul továbbra is, estére viszont gyorsan hűlni kezd a levegő, csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallotta
6: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Kell még egy kis energia, egy kis lendület, hogy mindent el tudjatok úgy végezni, hogy terveztétek, vagy még annál jobban is. Itt vagyunk, és támogatunk ebben is benneteket, meg abban is, hogy kihasználjatok minden pillanatot arra, hogy jól érezzétek magatokat. Élnünk kellett volna. Ez a halott pénz dala mindjárt szól, Duff Cameron újdonsága és a Van in Rome, most pedig Nicky Jam és Will Smith jön a Live It Up-part.

0: Pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Majd de laza volt Paul Russell, Lil Boothang című dal a rádió moston, és remélem a délutánotok is most már laza, sőt kimondottan örömteli. Jó hírem van azoknak, akik játszottak a Most Média csoport játékán. Nem itt a rádióban, hanem a kaposvármost.hu-n zajlott ez a nyereményeső. Rengeteg ajándék, értékes ajándék került gazdájához, mert hogy megtörtént a sorsolás, és a nyertesek nevei már ott vannak a kaposvármost.hu-n. Aki nagyon izgul, az már is megnézheti akár, de természetesen a nyertesekkel munkatársaink felveszik a kapcsolatot, azt is el fogják mondani, hogy ki hogyan veheti át a nyereményét. Én, amit nyújtani tudok nektek, most az egy Snap klasszikus lesz, a Rhythm is a Dancer, mindjárt a Backstreet Boys után, de még Avril Lavigne is beugrott hozzánk.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ma mai Kapospontban többek között arról lesz szó, hogy hogyan lehetne egy igazságosabb és emberségesebb világot építeni. Erről szóltak idén a Katolikus Társadalmi Napok, ezeket Kaposváron rendezték meg. Plüsmacik és orvostan hallgatók segítettek a gyerekeknek legyőzni a fehér köpeny iránti félelmüket szombaton. A rendezvényen az emberi test is szóba került. És előadások tucatjaival hirdetett Park Színházi Fesztivált a kaposvári Bábszintér. Ezeken kívül élménydús foglalkozások is várták a családokat. Megmutatjuk azt is, hogy zajlott ez a rendezvény ma a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugóváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
5: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is velünk.

0: most.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Laci és a Lil Mix hozta össze közösen az Only You című dalt, a Rádió Moston hallgattuk, csak veletek tölteném a további részét is a napnak, de lassan el kell köszönnöm, viszont holnap is találkozhatunk, már akkor a reggeli óráktól, és mindjárt indul a zenemaraton. Még a hírekig jön Alok és Jazz Clean, a Green Day és a Well Hello is, akik az Éjfél Tájt címűjüket adják elő, még akkor is. Hallgassátok a Rádió Mostot, hogyha tehetitek, ha dolgoztok vagy nem tudtok aludni, de addig is maradjatok velünk, és találkozunk holnap is. Györfi Bettát hallottál.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
2: Ha családi programban, akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Volkswagen.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
8: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk! A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselic-Kisfalud, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
7: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
11: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán Egyetemi Napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30-kor, koncertkezdés este 9-kor. Légy részese a Kán Egyetemi Napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Véget ért a kattárs Kaposváron. Takarítják a strandokat a Balatonnál. Jó napot kívánok, 5 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. 3 napon át Kaposvár adott otthont a katolikus társadalmi napoknak, amelynek záró szentmiséjét a kaposvári székesegyházban tartották. A szentmisét dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A liturgián pedig többek között a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A 3 napos rendezvényen a résztvevők találkoztak, beszélgettek, imádkoztak és közösen ünnepeltek. A kattárs zászlaja a zárás után tovább indult. A következő katolikus társadalmi napok házigazdája ugyanis a szombathelyi egyházmegye lesz. Közösségi összefogással tették rendbe a balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek, gazoltak, emellett a part mentén és a homokpadokon található korábban bedobált köveket is összegyűjtötték és elszállították. A munka azért is volt fontos, mert az alacsonyabb vízállásnak köszönhetően olyan partszakaszokat is elérhettek, amelyek máskor nehezebben hozzáférhetők. Az akciót a települési önkormányzat mellett a helyi horgász, polgárőr, vitorlás és turisztikai egyesület közösen szervezte. Római kori pénzekre és más értékes régészeti leletekre bukkantak a Drávánál a Ripőrónai Múzeum közösségi régészei. A folyóparton több évszázadból származó érméket találtak, köztük ezüst és bronz pénzeket is. A leletek között egy különleges, feltehetően harmadik századi díszsarkantyú is előkerült, amely két darabban, de restaurálható állapotban maradt fent. A kutatás során emellett számos kerámia töredéket és fémtárgyat is találtak. Bombariadó miatt fennakadások voltak tegnap este a pécsi és a kaposvári vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint Dombóvár állomáson hatósági intézkedés miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. A hatóság 20 óra 40 perckor engedélyezte végül a forgalom újraindítását, a járatok azonban jelentős késéssel folytatták útjukat. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdett középiskolásoknak a MÁV csoport és az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok saját videóikkal hívják fel a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire és a szabályos közlekedés fontosságára. A középiskolások egyénileg vagy csapatban legfeljebb 90 másodperces videókkal nevezhetnek november 27-én délután 4 óráig. A pályázatról további információkat a MÁV honlapján olvashatnak.
2: Időjárás jelentés.
12: Délután fokozatosan csökken a felhőzet és egyre több napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 23 fok körül alakul továbbra is, estére viszont gyorsan hűlni kezd a levegő, csapadékra nem kell számítani.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Jogló!

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 21-e, hétfő este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Koncerttel köszöntik a kaposvári szépkorúakat. Október 2-án ismét az időseké lesz a főszerep a Kaposvár arénában. Az ünnepi programmal azok előtt tisztelegnek, akik munkájukkal hosszú éveken át formálták és építették a várost. A rendezvényen Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik majd a szórakoztatásról. Az ingyenes belépők a Turinform irodában vehetők át, akik most arra figyelmeztetnek, hogy a jegyhez lakcímkártyára is szükség van, és azt kérik, hogy aki szeretne részt venni a koncerten, mielőbb vegye át a belépőjét, mert a jegyek gyorsan fogynak. Elhalasztották a fameccést a Dózsa-György utcában. Nem tudták megkezdeni a tervezett faápolási munkákat a kaposvári Dózsa-György utcában, mert a kijelölt parkolóhelyeken több autó is ott maradt. A munkálatokhoz szükséges területet korábban már kérték, hogy szabadon hagyják, de ez nem valósult meg, így a szakembereknek biztonsági okokból el kellett halasztaniuk a meccést. Az új időpontról később adnak tájékoztatást, addig is arra kérik az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Kaposváron zárult az idei kattárs. Háromnapos rendezvénysorozattal adott otthont Kaposvár a katolikus társadalmi napoknak. A programokon a résztvevők közösen imádkoztak, beszélgettek, és különböző közösségi eseményeken találkoztak. A rendezvény zárásaként ünnepi szentmisét tartottak a kaposvári székesegyházban, amelyet Székely János püspök mutatott be, a liturgián pedig a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A háromnapos program végén a kattárs zászlaja tovább indult, jövőre ugyanis a szombathelyi egyházmegye ad otthont a rendezvénynek. Állatvédelmi hetet tart a könyvtár. Október 4-én lesz az Állatok Világnapja, ennek kapcsán pedig állatvédelmi hetet tart október elején a Takács Gyura könyvtár. Az intézmény a közösségi oldalán tájékoztatott a rendezvényről. A bejegyzés szerint október 2-án két állatos programmal is várják az érdeklődőket. Először kutyasulis bemutatkozón lehet részt venni, ezen Magyarország kutyafajtáiról és a felelős állattartásról beszélnek a szakemberek. A kutyás esemény után az egzotikus állatok kapnak főszerepet. A gyíkok, tücskök, bogarak, pókok, kígyók világával ismerkedtetnek az előadás résztvevői. Lesz bátorságpróba és kérdezfelelek is, ahol mindent megtudhatunk a bemutatott különleges állatokról. Játékosan tanultak a közlekedésről. A közlekedés biztonság került fókuszba a Biztonság Hete kaposvári rendezvényén. A Durácki Intézmény diákjai játékos feladatokon és interaktív programokon keresztül sajátíthatták el a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályait. Szó esett a kresszről és arról is, mire kell különösen figyelniük a gyalogos átkelő helyeken. A programmal a szervezők azt szeretnék elérni, hogy a gyerekek minél korábban felismerjék a közlekedési veszélyeket, és ezáltal tudatosabban közlekedjenek. Értékes leleteket találtak a Kaposvári Múzeum munkatársai. A Ripörónai Múzeum közösségi régészeti csapatának tagjai az elmúlt hetekben több alkalommal kutatták a Dráva partját, ahol most római kori kerámia töredékek, fibula maradványok és különböző fémtárgyak mellett több évszázadot felölelő római éremlelet is előkerült. A harmadik századból Gallienus egyik pénzét is megtalálták, amely a Verdejel alapján a mai Törökország területéről kerülhetett Pannóniába. A kutatás során egy feltehetően harmadik századi díszes sarkantyúra is rábukkantak, amely két darabban, de restaurálható állapotban került elő. Rollereseket ellenőriztek Kaposváron. Fokozottan ellenőrzik az elektromos rollerrel közlekedőket a városban. A rendőrök és a közterület felügyelők az elmúlt napokban több alkalommal is akcióztak, munkájukat drón is segítette. Elsősorban arra figyeltek, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóövezetre vonatkozó szabályokat, nem hajtanak-e tiltott területen, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat. Az ellenőrzések során több tucat esetben kellett intézkedni. A hatóságok szerint az akciók legfontosabb célja a balesetek megelőzése és a közlekedők biztonságának növelése. Kamerázásnak hitte a telefonálást, támadás lett belőle. Vádat emeltek egy 30-as éveiben járó nő ellen, aki a gyanú szerint azért támadt rá egy falubeliére, mert azt hitte, hogy a telefonjával őt és a körülötte kialakult konfliktust videózza. Az eset még tavaly októberben történt egy Balatonlelle közelében fekvő településen. A nő testvére és annak párja egy másik helybélivel vitatkozott, amikor a sértett telefonjával a kezével közelebb ment a társasághoz. A vádlott ezt félreértette, számon kérte a nőt, majd utána ment, a ház előtt pedig a földre rántotta és többször mellkason ütötte. A bántalmazásnak a vádlott testvére vetett véget. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, az ügyészség közérdekű munkát indítványozott a büntetlen előéletű nővel szemben. Több mint 4 milliót zsarolt ki áldozatától. Több mint 4 millió forintot követelt és szerzett meg áldozatától egy pécsi férfi, akit Kaposváron fogtak el a rendőrök. A gyanú szerint a férfi július óta rendszeresen telefonon fenyegette a sértettet, és egy korábban meghiúsult üzletre hivatkozva újabb és újabb összegeket követelt tőle. Az áldozatnak végül már kölcsönt is kellett felvennie, valamint ismerőseitől is pénzt kért, mert attól félt, hogy ha nem fizet, neki vagy családjának baja eshet. A rendőrök múlt héten egy kaposvári áruház parkolójában csaptak le, amikor a sértett éppen 600 ezer forintot adott át a férfinak. A 31 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. A rendőrségen végződött az autókázás. Jó bulinak indult, de a rendőrségen végződött két tizenéves fiú autós kalandja Belegen. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a két fiatal egy felelőtlenül nyitva hagyott autót vitt el. A tulajdonos a ház előtt hagyta a járművet, de nem zárta be. Ráadásul az indító kulcsot is benne hagyta. A szemfüles fiatalok először nagyatádra hajtottak a könnyen szerzett járművel, és már éppen visszafelé tartottak, amikor Kutas határában lerobbantak. Az ügy a rendőrségen ért véget, és mint kiderült, a 16 éves fiúk nem csak lopott autóval, hanem jogosítvány nélkül közlekedtek. A nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, az autót vezető fiatalt pedig szabálysértési őrizetbe vették. Sikeres szezon zártak a kaposvári sízők. Két aranyéremmel és több értékes helyszerzéssel zárták a magyar kupa szezont a kaposvári Pike 24 sportklub sízői. A klub versenyzői két korosztályban is megszerezték az összetett győzelmet, emellett további dobogós és élmezőnybeli eredmények is születtek. A kaposvári egyesület nem csak egyéniben teljesített jól, az országos klubversenyben a 10. helyet szerezte meg. Külön érdekesség, hogy a klub volt a térség egyetlen olyan egyesülete, amely bekerült az országos összesítésbe.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
2: Este már többnyire derült lesz az ég Kaposvár felett, és nyugodt idő várható. A hőmérséklet fokozatosan csökken, éjszakára 12-14 fok közé hűl a levegő. Csapadékra nem kell számítani.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most. Drop.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. I remember conversations we were dead.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emeltek egy 30-as éveiben járó nő ellen, aki a gyanú szerint egy vita közben azért támadt rá a partnerére, mert azt hitte, hogy a telefonjával videózza az eseményeket. A nő a sértettet a földre rántotta, majd többször megütötte a mellkasán. A bántalmazásnak a vádlott testvére vetett véget. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, az ügyészség pedig közérdekű munkát indítványozott a nővel szemben. Újabb kerékpárút fejlesztés indul Balatonbogláron. Mintegy 2,5 kilométernyi új, illetve kijelölt kerékpáros útvonal köti majd össze a település északi és déli részeit, közelebb hozva a borvidéket a Balatonparttal. A nettó 110 millió forintos beruházás 4 utcát érint, a munkálatok várhatóan 6 hónapig tartanak. A fejlesztés részeként új kerékpársávok és burkolatok készülnek, több mint 1800 négyzetméternyi térburkolatot alakítanak ki, valamint a csapadékvíz elvezetést is fejlesztik. A projekt részeként 55 új fát is ültetnek. Letartóztattak Kaposváron egy 31 éves férfit, aki a gyanú szerint több mint 4 millió forintot zsarolt ki egy pécsi férfitól. Az áldozatot hónapokon át fenyegette, és újabb összegeket követelt tőle, aki végül már kölcsönt is felvett, hogy fizetni tudjon. A rendőrök szeptember 16-án Kaposváron egy áruház parkolójában fogták el, amikor éppen 600 ezer forintot vett át. A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja az új legfőbb ügyésznek. Az államfő hétfőn terjesztette a jelölést az országgyűlés elé, miután a Sándor Palota közlése szerint több lehetséges jelöltet is megvizsgált. A végső döntést a parlament hozza meg, a legfőbb ügyészt kétharmados többséggel 9 évre választják. Szatmári Zoltán korábban a fővárosi fellebbviteli főügyészségen dolgozott, majd a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Szakterületei között az információs társadalom és kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései is szerepelnek. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdett középiskolásoknak a MÁV csoport és az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok saját videóikkal hívják fel a figyelmet a vasúti átjárók veszélyeire és a szabályos közlekedés fontosságára. A középiskolások egyénileg vagy csapatban legfeljebb 90 másodperces videókkal nevezhetnek november 27-én délután 4 óráig. A pályázatról további információkat a MÁV honlapján olvashatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Este már többnyire derült lesz az ég Kaposvár felett, és nyugodt idő várható. A hőmérséklet fokozatosan csökken, éjszakára 12-14 fok közé hűl a levegő, csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Mondta.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
3: Hoppá.
2: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
3: alulról várták a támadást.
2: Hát nem alulról.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Különösen aktuális most a kaposvári levegőminőség figyelése. A hétfői hidegfronttal érkező szél ugyanis most kitisztítja a levegőt. Kaposváron 20 mérőegység figyeli a levegő minőségét. Egy projekt részeként működő monitoring hálózat elsősorban a szállópor részecskék mennyiségét követi. A rendszer azért is hasznos, mert a levegő minősége a város különböző pontjain eltérő lehet. A mérőegységek folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyek bárki számára egy térképen elérhetők, sőt még a korábbi adatok is megtekinthetők. Római kori pénzekre és más értékes régészeti leletekre bukkantak a Drávánál a Ripörónai Múzeum közösségi régészei. A folyóparton több évszázadból származó érméket találtak, köztük ezüst és bronz pénzeket is. A leletek között egy különleges, feltehetően 3. századi díszsarkantyú is előkerült, amely két darabban, de restaurálható állapotban maradt fent. A kutatás során emellett számos kerámia töredéket és fémtárgyat is találtak. Közösségi összefogással tették rendbe a balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek, gazoltak, emellett a part mentén és a homokpadokon található, korábban bedobált köveket is összegyűjtötték és elszállították. A munka azért is volt fontos, mert az alacsonyabb vízállásnak köszönhetően olyan partszakaszokat is elérhettek, amelyek máskor nehezebben hozzáférhetők. Az akciót a települési önkormányzat mellett a helyi horgász, polgárőr, vitorlás és turisztikai egyesület közösen szervezte. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési támogatás második részletéről. A 100 000 forintos támogatásból 50 000 forintot utalvány formájában kap meg november 30-áig mintegy 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalvány többek között iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, valamint egyes digitális és műszaki termékekre és fejlesztő játékokra is felhasználható. A postai kézbesítés sikertelen, az utalványokat további 10 munkanapig lehet átvenni a postán, felhasználásukra pedig 2027. március 15-ig lesz lehetőség. Akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg az első, szintén 50 000 forintos részletet, azok pótlag kapják meg a támogatást, ez több mint 6600 jogosultat érint. Bombariadó miatt fennakadások voltak tegnap este a pécsi és a kaposvári vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint Dombóvár állomáson hatósági intézkedés miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. A hatóság 20 óra 40 perckor engedélyezte végül a forgalom újraindítását, a járatok azonban jelentős késéssel folytatták útjukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Este már többnyire derült lesz az ég Kaposvár felett, és nyugodt idő várható. A hőmérséklet fokozatosan csökken, éjszakára 12-14 fok közé hűl a levegő, csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. A rendőrségen végződött az autókázás. Jó bulinak indult, de a rendőrségen végződött két tizenéves fiú autós kalandja Belegen. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a két fiatal egy felelőtlenül nyitva hagyott autót vitt el. A tulajdonos a ház előtt hagyta a járművet, de nem zárta be. Ráadásul az indító kulcsot is benne hagyta. A szemfüles fiatalok először Nagyatádra hajtottak a könnyen szerzett járművel, és már éppen visszafelé tartottak, amikor Kutas határában lerobbantak. Az ügy a rendőrségen ért véget, és mint kiderült, a 16 éves fiúk nem csak lopott autóval, hanem jogosítvány nélkül közlekedtek. A nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, az autót vezető fiatalt pedig szabálysértési őrizetbe vették. Állatvédelmi hetet tart a könyvtár. Október 4-én lesz az Állatok Világnapja, ennek kapcsán pedig állatvédelmi hetet tart október elején a Takács Gyura könyvtár. Az intézmény a közösségi oldalán tájékoztatott a rendezvényről. A bejegyzés szerint október 2-án két állatos programmal is várják az érdeklődőket. Először kutyasulis bemutatkozón lehet részt venni, ezen Magyarország kutyafajtáiról és a felelős állattartásról beszélnek a szakemberek. A kutyás esemény után az egzotikus állatok kapnak főszerepet. A gyíkok, tücskök, bogarak, pókok, kígyók világával ismerkedtetnek az előadás résztvevői. Lesz bátorságpróba és kérdezfelelek is, ahol mindent megtudhatunk a bemutatott különleges állatokról. Értékes leleteket találtak a Kaposvári Múzeum munkatársai. A Ripörónai Múzeum közösségi régészeti csapatának tagjai az elmúlt hetekben több alkalommal kutatták a Dráva partját, ahol most római kori kerámia töredékek, fibula maradványok és különböző fémtárgyak mellett több évszázadot felölelő római éremlelet is előkerült. A harmadik századból Gallienus egyik pénzét is megtalálták, amely a Verdejel alapján a mai Törökország területéről kerülhetett Pannóniába. A kutatás során egy feltehetően harmadik századi díszes sarkantyúra is rábukkantak, amely két darabban, de restaurálható állapotban került elő. Rollereseket ellenőriztek Kaposváron. Fokozottan ellenőrzik az elektromos rollerrel közlekedőket a városban. A rendőrök és a közterület felügyelők az elmúlt napokban több alkalommal is akcióztak, munkájukat drón is segítette. Elsősorban arra figyeltek, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóövezetre vonatkozó szabályokat, nem hajtanak-e tiltott területen, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat. Az ellenőrzések során több tucat esetben kellett intézkedni. A hatóságok szerint az akciók legfontosabb célja a balesetek megelőzése és a közlekedők biztonságának növelése. Elhalasztották a fametszést a Dózsa-György utcában. Nem tudták megkezdeni a tervezett faápolási munkákat a kaposvári Dózsa-György utcában, mert a kijelölt parkolóhelyeken több autó is ott maradt. A munkálatokhoz szükséges területet korábban már kérték, hogy szabadon hagyják, de ez nem valósult meg, így a szakembereknek biztonsági okokból el kellett halasztaniuk a meccést. Az új időpontról később adnak tájékoztatást, addig is arra kérik az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Játékosan tanultak a közlekedésről. A közlekedés biztonság került fókuszba a Biztonság Hete kaposvári rendezvényén. A Durácki intézmény diákjai játékos feladatokon és interaktív programokon keresztül sajátíthatták el a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályait. Szó esett a kresszről és arról is, mire kell különösen figyelniük a gyalogos átkelő helyeken. A programmal a szervezők azt szeretnék elérni, hogy a gyerekek minél korábban felismerjék a közlekedési veszélyeket, és ezáltal tudatosabban közlekedjenek. Kaposváron zárult az idei kattárs. Háromnapos rendezvénysorozattal adott otthont Kaposvár a katolikus társadalmi napoknak. A programokon a résztvevők közösen imádkoztak, beszélgettek, és különböző közösségi eseményeken találkoztak. A rendezvény zárásaként ünnepi szentmisét tartottak a kaposvári székesegyházban, amelyet Székely János püspök mutatott be, a liturgián pedig a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A háromnapos program végén a kattárs zászlaja tovább indult, jövőre ugyanis a Szombathelyi Egyházmegye ad otthont a rendezvénynek. Koncerttel köszöntik a kaposvári szépkorúakat. Október 2-án ismét az időseké lesz a főszerep a Kaposvár arénában. Az ünnepi programmal azok előtt tisztelegnek, akik munkájukkal hosszú éveken át formálták és építették a várost. A rendezvényen Delhusza John és Ihos József, vagyis Kató néni gondoskodik majd a szórakoztatásról. Az ingyenes belépők a Turinform irodában vehetők át, akik most arra figyelmeztetnek, hogy a jegyhez lakcímkártyára is szükség van, és azt kérik, hogy aki szeretne részt venni a koncerten, mielőbb vegye át a belépőjét, mert a jegyek gyorsan fogynak. Kamerázásnak hitte a telefonálást, támadás lett belőle. Vádat emeltek egy 30-as éveiben járó nő ellen, aki a gyanú szerint azért támadt rá egy falubeliére, mert azt hitte, hogy a telefonjával őt és a körülötte kialakult konfliktust videózza. Az eset még tavaly októberben történt egy Balatonlelle közelében fekvő településen. A nő testvére és annak párja egy másik helybélivel vitatkozott, amikor a sértett telefonjával a kezével közelebb ment a társasághoz. A vádlott ezt félreértette, számon kérte a nőt, majd utána ment, a ház előtt pedig a földre rántotta és többször mellkason ütötte. A bántalmazásnak a vádlott testvére vetett véget. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, az ügyészség közérdekű munkát indítványozott a büntetlen előéletű nővel szemben. Több mint 4 milliót zsarolt ki áldozatától. Több mint 4 millió forintot követelt és szerzett meg áldozatától egy pécsi férfi, akit Kaposváron fogtak el a rendőrök. A gyanú szerint a férfi július óta rendszeresen telefonon fenyegette a sértettet, és egy korábban meghiúsult üzletre hivatkozva újabb és újabb összegeket követelt tőle. Az áldozatnak végül már kölcsönt is kellett felvennie, valamint ismerőseitől is pénzt kért, mert attól félt, hogy ha nem fizet, neki vagy családjának baja eshet. A rendőrök múlt héten egy kaposvári áruház parkolójában csaptak le, amikor a sértett éppen 600 ezer forintot adott át a férfinak. A 31 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Sikeres szezon zártak a kaposvári síízők. Két aranyéremmel és több értékes helyszerzéssel zárták a magyar kupa szezont a kaposvári Pike 24 sportklub sízői. A klub versenyzői két korosztályban is megszerezték az összetett győzelmet, emellett további dobogós és élmezőnybeli eredmények is születtek. A kaposvári egyesület nem csak egyéniben teljesített jól, az országos klubversenyben a 10. helyet szerezte meg. Külön érdekesség, hogy a klub volt a térség egyetlen olyan egyesülete, amely bekerült az országos összesítésbe.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este már többnyire derült lesz az ég Kaposvár felett, és nyugodt idő várható. A hőmérséklet fokozatosan csökken, éjszakára 12-14 fok közé hűl a levegő. Csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Yeah.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. And we go a little something like this. Hit it.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 3 napon át Kaposvár adott otthont a katolikus társadalmi napoknak, amelynek záró szentmiséjét a kaposvári székesegyházban tartották. A szentmisét dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, a liturgián pedig többek között a kaposvári kapucsini kórus is közreműködött. A 3 napos rendezvényen a résztvevők találkoztak, beszélgettek, imádkoztak és közösen ünnepeltek. A kattás zászlaja a zárás után tovább indult. A következő katolikus társadalmi napok házigazdája ugyanis a szombathelyi egyházmegye lesz. A héten újabb állomásokkal folytatódik a kaposvári beszélgetés sorozat Kaposvár polgármesterével. Hétfőn 17 órától a Bartók Béla és a Zrínyi Miklós utca kereszteződésénél, kedden az Erdősor és a Madár utca találkozásánál várja Szita Károly a kaposváriakat. Szerdán a Töröcskei Művelődési Háznál, csütörtökön pedig a Kinizsi lakótelepi tagiskola mellett rendezik meg a fórumot, szintén délután 5 órától. A hét utolsó alkalma pénteken 16 órakor lesz a Pécsi utcai harangtoronynál. A találkozón a helyiek személyesen mondhatják el észrevételeiket, javaslataikat, és beszélgethetnek a városi részüket érintő kérdésekről is. Új polgármestert választottak vasárnap Niklán és Sávolyon, ahol időközi önkormányzati választást tartottak. Niklán 6 független jelölt indult, a 322 szavazó közül pedig 52,22% Hársházi Szabolcsot támogatta. Sávolyon 2 jelölt közül választhattak a helyiek, végül több mint 74%-kal Csallóné Matakovics Andrea kapta a legtöbb szavazatot. Mindkét településen a választásra jogosultak mintegy fele járult az urnákhoz. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja az új legfőbb ügyésznek. Az államfő hétfőn terjesztette a jelölést az országgyűlés elé, miután a Sándor Palota közlése szerint több lehetséges jelöltet is megvizsgált. A végső döntést a parlament hozza meg, a legfőbb ügyészt 2/3 többséggel 9 évre választják. Szatmári Zoltán korábban a fővárosi fellebbviteli főügyészségen dolgozott, majd a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Szakterületei között az információs társadalom és kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései is szerepelnek. Vitorlázást tanulnak testnevelés órán egy balatonalmádi iskola 5-esei. A különleges program szeptemberben indult, és 43 diák vesz részt benne, akik elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismerkednek a sportággal. A kezdeményezés egy támogatás segítségével valósul meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Este már többnyire derült lesz az ég Kaposvár felett, és nyugodt idő várható. A hőmérséklet fokozatosan csökken, éjszakára 12-14 fok közé hűl a levegő. Csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: mondom, hogy miért vagy szép.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposváron is a biztonságos közlekedés állt a középpontban a Biztonság Hete program sorozat részeként. A Somogy Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság a Duráczki intézmény tanulóinak szervezett interaktív foglalkozásokat, valamint játékos programokat. A gyerekek többek között a KRESZ szabályaival és a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használatával ismerkedhettek meg. A kezdeményezés célja, hogy már fiatalkorban felhívják a figyelmet a szabályos és körültekintő közlekedés fontosságára. Kaposvári sízők is remekeltek az Alpesi Sízők Magyar Kupa sorozatában. A Pike 24 sportklub versenyzői két kategóriában is megszerezték az összetett első helyet. A Kaposvári Egyesület a klubok országos összesített versenyében is jól szerepelt, a 10. helyet szerezte meg, ráadásul a régió egyetlen klubjaként került be az összesített értékelésbe. Csaknem 200 kg vágott fogyasztású dohányt foglaltak le a rendőrök és a pénzügyőrök Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Egy kis teherautó rakterében közel 200 kg, mintegy 29 millió forint értékű dohányt találtak. A sofőr azt állította, hogy saját fogyasztásra vásárolta. Az ellenőrzés azonban egy közeli házhoz is elvezetett, ahol a pincében illegális dohányfeldolgozó üzemet találtak. Zárjegy nélküli cigaretták, dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések is előkerültek. Az ügyben jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és további bűncselekmények miatt indult eljárás. Bombariadó miatt fennakadások voltak tegnap este a pécsi és a kaposvári vasútvonalon. A Mávinform tájékoztatása szerint Dombóvár állomáson hatósági intézkedés miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. A hatóság 20 óra 40 perckor engedélyezte végül a forgalom újraindítását, a járatok azonban jelentős késéssel folytatták útjukat.
0: Időjárás jelentés.
2: Este már többnyire derült lesz az ég Kaposvár felett, és nyugodt idő várható. A hőmérséklet fokozatosan csökken, éjszakára 12-14 fok közé hűl a levegő, csapadékra nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: kátyú az úton, az is én vagyok. Ki is kerül ez, de akkor is ott maradok. Néha betemet az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyösen takar el.
1: Voltam én mindennek a legaljár. Most meg a tetején is unom már. Néha törmelékként lebegek. Semmi klisé, semmi közhelyek.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emeltek egy 30-as éveiben járó nő ellen, aki a gyanú szerint egy vita közben azért támadt rá a partnerére, mert azt hitte, hogy a telefonjával videózza az eseményeket. A nő a sértettet a földre rántotta, majd többször megütötte a mellkasán. A bántalmazásnak a vádlott testvére vetett véget. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, az ügyészség pedig közérdekű munkát indítványozott a nővel szemben. Letartóztattak Kaposváron egy 31 éves férfit, aki a gyanú szerint több mint 4 millió forintot zsarolt ki egy pécsi férfitól. Az áldozatot hónapokon át fenyegette, és újabb összegeket követelt tőle, aki végül már kölcsönt is felvett, hogy fizetni tudjon. A rendőrök szeptember 16-án Kaposváron egy áruház parkolójában fogták el, amikor éppen 600 ezer forintot vett át. A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja az új legfőbb ügyésznek. Az államfő hétfőn terjesztette a jelölést az országgyűlés elé, miután a Sándor Palota közlése szerint több lehetséges jelöltet is megvizsgált. A végső döntést a parlament hozza meg, a legfőbb ügyészt kétharmados többséggel 9 évre választják. Szatmári Zoltán korábban a fővárosi fellebbviteli főügyészségen dolgozott, majd a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Szakterületei között az információs társadalom és kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései is szerepelnek. Vitorlázást tanulnak testnevelés órán egy balatonalmádi iskola ötödikesei. A különleges program szeptemberben indult, és 43 diák vesz részt benne, akik elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismerkednek a sportággal. A kezdeményezés egy támogatás segítségével valósul meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újabb kerékpárút fejlesztés indul Balatonbogláron. Mintegy 2,5 kilométernyi új, illetve kijelölt kerékpáros útvonal köti majd össze a település északi és déli részeit, közelebb hozva a borvidéket a Balatonparttal. A nettó 110 millió forintos beruházás 4 utcát érint, a munkálatok várhatóan 6 hónapig tartanak. A fejlesztés részeként új kerékpársávok és burkolatok készülnek, több mint 1800 négyzetméternyi térburkolatot alakítanak ki, valamint a csapadékvíz elvezetést is fejlesztik. A projekt részeként 55 új fát is ültetnek. Különösen aktuális most a kaposvári levegőminőség figyelése. A hétfői hidegfronttal érkező szél ugyanis most kitisztítja a levegőt. Kaposváron 20 mérőegység figyeli a levegő minőségét. Egy projekt részeként működő monitoring hálózat elsősorban a szállópor részecskék mennyiségét követi. A rendszer azért is hasznos, mert a levegő minősége a város különböző pontjain eltérő lehet. A mérőegységek folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyek bárki számára egy térképen elérhetők, sőt még a korábbi adatok is megtekinthetők. Csaknem 200 kg vágott fogyasztású dohányt foglaltak le a rendőrök és a pénzügyőrök Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Egy kis teherautó rakterében közel 200 kg, mintegy 29 millió forint értékű dohányt találtak. A sofőr azt állította, hogy saját fogyasztásra vásárolta. Az ellenőrzés azonban egy közeli házhoz is elvezetett, ahol a pincében illegális dohányfeldolgozó üzemet találtak. Zárjegy nélküli cigaretták, dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések is előkerültek. Az ügyben jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és további bűncselekmények miatt indult eljárás.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden hajnalban hűvös, többnyire derült időre ébredünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul. A reggeli órákban már gyorsan melegedni kezd a levegő, miközben egyre több napsütésre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Nem.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Római kori pénzekre és más értékes régészeti leletekre bukkantak a Drávánál a Ripőrónai Múzeum közösségi régészei. A folyóparton több évszázadból származó érméket találtak, köztük ezüst és bronz pénzeket is. A leletek között egy különleges, feltehetően harmadik századi díszsarkantyú is előkerült, amely két darabban, de restaurálható állapotban maradt fent. A kutatás során emellett számos kerámia töredéket és fémtárgyat is találtak. Közösségi összefogással tették rendbe a balatonfenyvesi központi strandot. Az önkéntesek szemetet szedtek, gazoltak, emellett a part mentén és a homokpadokon található, korábban bedobált köveket is összegyűjtötték és elszállították. A munka azért is volt fontos, mert az alacsonyabb vízállásnak köszönhetően olyan partszakaszokat is elérhettek, amelyek máskor nehezebben hozzáférhetők. Az akciót a települési önkormányzat mellett a helyi horgász, polgárőr, vitorlás és turisztikai egyesület közösen szervezte. Holtan találtak egy férfit vasárnap délután Budapesten a Gellért-hegy lábánál. A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia körülbelül 17 órakor történt. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy mi vezetett a férfi halálához, így a körülmények továbbra sem tisztázottak. A rendőrség még vizsgálja az esetet és azt is, hogy pontosan mi történt. Megjelent a dízelüzemű személygépkocsik után járó támogatás részletes szabályzata. A program keretében 2026-ban magánszemélyenként 20 000 forint járhat, a jogosultságot pedig a NAV adatai alapján állapítják meg. A támogatást 4 részletben folyósítják, a kifizetések szeptember végén kezdődnek. Az érintetteknek külön igénylést sem kell benyújtaniuk, a jogosultak automatikusan megkapják az összeget.
0: Időjárás jelentés.